felső nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték mele.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kezdődik az iskola, biztonságosak a tanszerek. Jelentős büntetést kapott az iváncsai akkumulátorgyár. Pozitív lett a dopingtesztje egy magyar válogatott atlétának. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtoltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsérkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a rézi jelenlétét, illetve a PVC alapú termékek ftalát tartalmát vizsgálták. A hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKF FH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegő szennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása sem volt megfelelő. 4 éves eltiltást kaphat egy magyar válogatott atléta, aki a gyanú szerint doppingvédséget követett el, írja az Express. A versenyző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a magyar antidopping csoport már tájékoztatta a ráváró fegyelmi eljárásról. Az Express úgy tudja, az atléta A mintájában mutatták ki tiltott szer jelenlétét, amelyet a B minta vizsgálata megerősített. Ezen a héten várhatóan szerdán indul fegyelmi eljárás ellene, feláll a hazai sportdöntőbíróság, így napokon belül sor kerülhet az atléta meghallgatására, és nyilvánosságra kerül, hogy kinek kell felkészülnie versenyzői jogainak hosszabb idejű megfosztására, nyilatkozta Tiszeker Ágnes, a hazai dopping ellenőrzések irányítója. Tavasszal egy magyar kerékpáros bukott meg a dopingtesztem. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, máshogy kevés helyen lehet csapadék. A keleti észlelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Kiváló kedreggelt, 6 óra múlt 4 perccel augusztus 25-én, azért nem is volt olyan rossz az a tegnap, és már itt is a folytatás. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió Antrit.
6: Let's go, girls.

0: ráadásul ezt jól benéztem, miatt fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek, és még fáradékonyabbak is lehetünk. Ez tehát mai időjárásunk, divat tipp, nyilvánvalóan lenge öltözzet, és hát napszemüveg azt talán nem kell majd. És akkor lássuk a világot, a hétvégén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, a Bátáért Egyesület. Az ünnepi programokról Willy Minné dr. Kápolnása Máriát, az Egyesület elnökét kérdeztük, és mindjárt halljuk is, ha minden jól megy.
1: Szombaton, augusztus 22-én ünnepelte a Bátáért Egyesület megalakulásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Fekete Gólya házban gyűltünk össze, ami a Bátáért Egyesület elmúlt 25 évének az egyik legnagyobb sikere, hiszen sikerült egy műemléki épületet megmentenünk, ebben a műemléki épületben létrehozni egy természettudományos kiállítóhelyet, illetve azóta is működtetjük, és reméljük a továbbiakban is működtetni tudjuk. Az ünnepségen Willy Minné dr. Kápolnás Mária, én tartottam a beszámolót az elmúlt 25 évről. Részleteiben elmeséltem, hogy különböző szakaszai voltak az Egyesület történetének, ezeknek mik voltak a fő tevékenységi körei, és hogyan jutottunk el a 25. évhez. Nagyon sok résztvevő volt ott, és nagyon örültük, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Elsősorban az egyesületi tagok, volt egyesületi tagok, de a helyi önkormányzat képviselői, illetve a más civil szervezeteknek a képviselői is megtiszteltek bennünket a részvételükkel. Természetesen megemlékeztünk azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk, de nagyon sokat számított az ő munkájuk is a Bátáért Egyesület életében. Köszöntések után, illetve az Egyesület tevékenységének a bemutatása után került sor a Bátai Hírlap külön számának a bemutatására. Ez azért érdekes, mert 2001 és 2006 között jelentettük meg a Bátai Hírlap című folyóiratot. Ennek kapcsán egy külön számban írtam le az elmúlt 25 év történetét, illetve az eredeti tematika alapján az önkormányzat, az iskola, a helyi civil szervezetek is bemutatkozhattak, illetve a Mohács 500 kapcsán Sümegi József írását is közöltük. Utána a kiállítások megtekintése volt soron, az állandó kiállításé, illetve az iskolatörténeti kiállítást mutattuk be a résztvevőknek.
0: Köszönjük még egyszer Willy Minné dr. Kápolnás Máriának, és gratulálunk a jubileumhoz, és nagyon gyorsan még a végére hallgassuk meg Urbán Péter Borászt, aki a szüretről számol be nekünk, legalábbis az elvárásokról, reményekről.
2: Szexádi Balorvidéken elkezdtük a szüretet, azt gondolom a gőzerővel kezdődő szüret az a jövő héttől mindenkinél beindul, muszáj szedni. A koreai szőlőfajtákat már a pincében vannak, erjedés alatt állnak, hisz viszont a rozi alapanyagokra is már eljött az idő, hogy elkezdjük a szüretet. Nehéz évjáratról beszélhetünk, mindenki tudja, mindenki érzi, mindenki hallja nap, mint nap, hogy milyen időjárási körülmények nehezítették a szőlészetet, viszont azért pozitívak is akarunk maradni. Tudjuk, hogy sokkal kevesebb szőlőtermésre kapunk az idejében, de a minőséggel szerintem nem lesz gond. Nagyon kell figyelni a korai fajtáknál, a rozéknál, a rozé alapanyagoknál, hogy időben történjen meg a szület, hogy ne legyen nagyon magas az alkoholtartalom, de akár egy késői fajtákból készülő prémium bor, akár igazi nagy évjáratot is tükrözhet. Bízunk azért még egy kis esőben és egy kisebb lehűlésben, azért még sokat tudna javítani a szőlőtermés minőségén. Hosszabb ideig kint tudnánk tartani a szőlőket, és reméljük, hogy jön az a várt lehűlés, és jön a várt eső.
0: No, hát akkor reméljük, hogy úgy lesz, köszönjük Urmán Péternek is. Nagyjából ennyit a világról, jól körbejártuk megint, de hát ennyi fért, belekezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 24 perccel járunk már 6 óra után, ez az reggel, és augusztus 25-e van, ami azt jelenti, hogy ma Lajos és Patrícia ünnepe lehet. Így is van, lássuk. Csak a Patrícia latin eredetű név, Patricius férfi név, női párja, jelentése rómainak született nemes. Wow. A Lajos pedig nyilvánvalóan a francia Louis formájából származik, jelentése hírnév, háború, illetve hangos. Na, sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékjel, hát aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: A Pocket Vencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, 6:32-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát augusztus 25-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Vári Éva, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész a Pécsi Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, nem kis név. Aztán ma ünnepel a Gene Simmons, magyar származású, izraeli születésű, amerikai zenész, basszusgitáros, a Kiss együttes egyik alapító tagja, tudja, neki van az az írtatlan méretű nyelve, biztos látta már. Aztán ma ünnepelhet még Tim Burton, amerikai író, rendező, producer, hát olyan filmek rendezője, mint az Ollókezű Edward, vagy az első két Batman film. Aztán Billy Ray Cyrus, amerikai színész és country énekes, szintén ma ünnepelhet, Achy Breaking Heart, mi is szoktuk játszani, illetve Claudia Schiffer, német fotomodell, még a mai nap születtes sokak mellett, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyaránt, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
3: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel. A

Na hát a cirkusz után következik a kalendárium itt az Antriton 6.43-kor. Jó reggelt! 1609-ben Galileo Galilei bemutatta első távcsövét a velencei törvényhozóknak. Azért az elég durva, hogy 1609-ben már volt távcsövünk. Aztán hát ugrunk egy jó nagyot, mert hogy ünnepélyes keretek között megnyitották az újjáépített Margit-szigeti nemzeti sportuszodát 1945-ben Enapon. A megnyitó alkalmából rendezett versenyen Székely Éva 100 méteres mellúszásban országos csúcsot úszott. Aztán még egy nagyot ugrunk, mert hogy Linus Torvalds bejelentette 1991-ben, hogy egy új projekten dolgozik, a Linuxon, ami egy operációs rendszer. Ugyebár, talán hallott róla. Nagyjából ennyi, sok minden nem tört. Jaj, nem, kifelejtettem majdnem a legfontosabbat, mert hogy 63 évvel ezelőtt Paul McCartney 31 font pénzbüntetést kapott, és egy évre bevonták a jogosítványát gyors hajtás miatt. Hát igen, nagyjából ezek voltak tehát a múltban. Ugye a jövő mit tartogat, azzal folytatjuk, hiszen horoszkóp lesz, majd a dalok után maradjon velünk.

9 perc múlva lesz 7 óra, ez az Antrics reggel, csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A szűz unalmasnak érzi a napját, de ennek az unalomnak most inkább örülnie kell. Ha lehetősége van, használja ki bambulásra, álmodozásra, pozitív képzelődésre az üres időt. Az nem üres, a jövő csírája abba vethető. Higgyen ebben! A mérleg egy régi ismerettséget hirtelen egészen más színben láthat. Gratulálunk, végre felnyílt a szeme. Ha hosszabb ideje hevert már parlagon szerelmes énje, most szinte meglepődik, mennyire tud lángolni, és ez nem csak szalmaláng. A Skorpió, ha valamilyen betegségtől tartott, vagy esetleg van is valamilyen egészségügyi problémája, ma egy szakembertől választ kaphat kínzó kérdéseire, kételjeire. A megoldás kulcsát is a kezébe adják, de használnia bizony önnek kell. Az életmódján való változtatás azért is aktuális lehet, mert az utóbbi időben kezdett egy kicsit többet felszedni magára, mondja a horoszkóp. A nyilas ma fontos döntést hozhat, gondolja meg jól, hogy melyik irányba akar tartani, és most már legyen kitartó a választásában. Az a bizonyos mesebeli sárga út Óz meséjében Dorotti előtt is három felé ágazott, és ő is csak az egyiken ment végig, de végigment. A baka a munkahely változtatás gondolatán tűnődik, de egészen biztos abban, hogy ennek most jött el az ideje? A lehetőségei talán korlátozottabbak, mint azt ön elsőre képzelni. Először nézzen alaposan körül, és csak utána döntsön. Az sem árt, ha egy kicsit tovább képzi magát, és fejleszti a személyiségét. A vízöntő hiába féltékenykedik, azzal nem old meg semmit, és azzal sem, ha másokról rossz híreket terjeszt. A végén úgy járhat, hogy amit másokra zúdít, az a saját fejére hull vissza. Szerencsére ez a pozitív hírterjesztésre is igaz lehet. A szerelemben pedig minél inkább bízik a társában, annál inkább valóság is lesz a lehetségesből. Na hát így készüljön, zenélünk, aztán folytatjuk a halakkal, maradjon velünk.

0: 4 perc múlva lesz 7 óra augusztus 25-én kedden, ez az Antrics reggel, folytassuk hát a horoszkópot. A halak ma végre sikeresnek érezheti magát, ha szabadúszó vagy kereskedő, akkor nagyszerű megrendelést kaphat, ha pedig alkalmazott vagy más módon kamatoztatja a tudását, akkor is elismerik és értékelik szakmai képességeit. A lehetőséget azonban nem csak megragadni kell, de folyamatosan meg is kell neki felelni. A kosnak sok a munkája, sokat is dolgozik, de úgy érzi, semmi nem elég ahhoz, hogy igazán megbecsüljék a munkahelyén. Valóban a csendes tevékenység néha nem elég. Csináljon egy kis hírverést maga körül, de csak is mosolyogva, ezzel pedig pozitív véleményt alakíthat ki másokban önmagáról. A bikát nehéz helyzet elé állította az élet, habár talán úgy tűnik egyedül áll ebben a harcban, valójában nagyon is sokan vannak mellette. A bizalmat kellene megtanulnia, és akkor könnyebben megy az is, hogy kissé elengedje magát. Az ikrek igazi közösségi ember ma mégis nehezére eshet elviselni a társaságot. A munkahelyén mégsem teheti meg, hogy kivonja magát a közösségi eseményekből. Az estét azonban hagyja szabadnak. Ma szüksége lehet a magányra, vagy legalábbis arra, hogy a társával szigorúan kettesben maradhasson. A pénz ma igen fontos szerepet játszhat a rák életében, visszakaphat egy régi tartozást, és még az is lehet, hogy hosszabb együttműködésbe, gyümölcsöző vállalkozásba kezdhet azzal, akit régen a bizalmával kitüntetett. Egy másféle befektetés is szóba jöhet, akár úgy is, hogy ön passzívan él egy lehetőséggel. Az oroszlánnak, ha nem is fenékig telj fel az élete, azért kifejezetten jó lehetőségei vannak. Ne legyen mértéktelen, igaz, a saját mércéje van, és nem szereti másokhoz mérni az eredményeit, de az összevetés ma mégis jól jöhet majd a lelkének. No hát akkor így készüljön mára. Jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali, és a napi ötös tagjai ma arról érdeklődünk, hogy mi a legkínosabb dolog, amit elfelejtettek úgy valaha. Hát meglátjuk, mindjárt kezdünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Elindult az iskolakezdési támogatás első részletének kifizetése. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívtak vissza. Hűvédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hétfőn elindult a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első részletének kifizetése, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, vállalták és meg is csinálták, hogy 400 ezer gyermek családjának segítenek. Az iskolakezdési támogatás második, szintén 50 ezer forintos részletét legkésőbb november 30-áig kapják meg a családok. Ezt már olyan utalvány formájában folyósítják, amelyet a gyermek iskoláztatására lehet felhasználni. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra 400 ezer gyermek jogosult. Határérték feletti ásványolajjal való szennyezettséget mutattak ki egy Olaszországból importált olívaolajban. A bejelentés szerint a terméket több márkanéven is forgalmazták, amelyből egy olasz importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A kifogásolt termék visszahívása mellett döntött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék 5 literes kiszerelésű, márkája Olitalia, minőség megőrzési ideje 2027. 6. hó 10. A hatóság azt kéri, hogy senki ne fogyassza el az olajat. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Több ponton megsértett az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a CATL debreceni akkumulátorgyára. A vállalat ezért 10 millió forintos bírságot kapott, közölte Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Az üzemben elsősorban a hulladékok tárolásával volt gond. A hatóságok azután tartottak szúrópróbaszerű ellenőrzést, hogy utasítást kaptak arra, minden akkumulátor gyárat a lehető legszigorúbban ellenőrizzenek, mert az üzemek korábban sorozatosan, tendenciózusan figyelmen kívül hagyták az előírásokat.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Pátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, máshogy kevés helyen lehet csapadék. A keleti eszelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb is lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
9: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
7: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Kellemes kedd reggelt, ez az Antrit reggel augusztus 25-én, 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk a Vali. Jó reggelt!
10: Jó reggelt mindenkinek, szia Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amelyben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Mai kérdésünk úgy szól, hogy mi a legkínosabb dolog, amit előfelejtettek valaha? Nem menj el sehova, mindjárt kezdünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Kellemes kedd reggelt, ez az Antrics reggel augusztus 25-én, 7 óra múlt 12 perccel, úgyhogy megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, melyben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Mai kérdésünk úgy szól, hogy mi volt a legkínosabb dolog, amit elfelejtettek úgy valaha. Nem tudom, Vali, neked van-e valami?
1: Én nem felejtek el dolgokat.
0: Ó, semmit nem, soha.
1: Nem. Az az igazság, ezek így valahogy így a dátumok, meg ezek az évfordulók, ezek rögzülnek, és valahogy nem. Előbb elfelejtek egy bevásárló listát, mint mondjuk ilyen alkalmakat, eseményeket. Egyszerűen nem akarom, hogy emlékezek rá, és vagy rögzülnek bennem. Tehát évekre visszamenőleg emlékszek az, hogy milyen nap volt, hányadika volt, milyen idő volt, mindenre. Ha akarok, hanem hogy én nem felejtek el. Tehát ilyen szülinap, névnap, évforduló, nem tudom, sem.

0: Nekem volt egy nagyon érdekes, és akkor abban a pillanatban kellemetlen szituációm, azóta már nevetünk rajta. Mi Londonban laktunk egy barátomnak, általában mindenkinek én intéztem a haza-vissza, oda-vissza repülőjegyeket, és egy barátomnak megvásároltam Londonból haza, majd vissza, csak elfelejtettem mondani, hogy nem arra a napra vettem meg vissza, hanem egy nappal későbbre, mint amikor érkezett volna, és hát hazament. Visszajött volna, fölment a repülőtérre Budapesten, becsekkolt, aztán szóltak neki, hogy máma nem fogsz becsekolni, gyere majd vissza holnap, mert a repülőjét holnapra szól. Ott egy picit a haja égnek állt a kollégának, de hát azóta mosolygunk ezen.
1: Jaj.
2: Hát még jobb később, mint az előző nap. Egyébként, de akkor volt kínos, eszembe jutott.
1: Na,
2: ugye nekem az első munkahelyem a Malévnál volt, és mikor csak betanultam, akkor még papír repülőjegyek voltak. És ez ugyan egy ilyen indigós volt régen a repülőjegy, igen, és az utolsó kettőt ki kell tépni. Igen, csak hogy ez egy átszállásos New York, nem tudom milyen volt, és kitéptem az utolsó két cetlit is, és azok jegyek voltak.
1: Ajaj.
2: Most így, hogy beszél. Úgyhogy az egy elég kell. Hát ott épp, hogy betanuló, épp, hogy elkezdtem a munkámat. És ez most így, ahogy Norbi mesélte, repülőjegy kapcsán. Aztán nyilván ez akkor azért működött valamennyire a számítógépes rendszer is, tehát nem annyira, mint ma, tehát csak volt ugye papír alapú repülőjegy. Szóval kitéptem az utasnak a visszaúti repülőjegyét is. De aztán nem lett belőle semmi gond, csak hát na, ez kínos volt.
1: Azt
2: na, ez az. Ez tényleg
1: azt
2: az volt.
1: No, hát akkor köszönjük Norbinak, folytassuk Anitával.
2: Egy pillanat, oda kell tekerjek, igen. Anita Cserfes, belevaló hölgy, akinek sokszor határozott véleménye van mindenről.
1: Na, hallgassuk, van neki valami.
3: Hát az az igazság, hogy rendkívül kínos, és mivel a családom nem tud róla, és valószínűleg így meg fogja tudni, egyszer elfelejtettem elmenni a gyermekemért az iskolába, megfeledkeztem róla, hogy mennem kell érte. Rendkívül ciki. Tönkre, mint amit gondolhatsz a filmnek, hogy úristen, milyen anya elfelejtette, ott felejtette, és velem is előfordult.
2: Hát, meg tudom érteni. De valahol én nem gondolnám anyaként, hogy előfordulhat. Tehát, hogy ettől ne mondjuk azt, hogy milyen anya vagy. Nem. Sajnos ez egyszerűen.
1: Most attól, hogy valaki szülő, attól még ember is van élete.
2: Biztos nem lett belőle semmi nagy tragédia, de ezen inkább nevessünk szerintem, meg ez olyan aranyos, tehát hogy ez már tényleg ilyen filmbe illő, nem?
1: Hogy... A gyereknek nem biztos, hogy aranyos volt.
2: Ez a filmbe illő, hogy elfelejtettél a gyerekkel. Hát...
1: Van ez így, megesik.
2: De nem baj.
1: Az élet zajlik, az már csak ilyen. Köszönjük Norvinak és Anitának, hárman vannak, még zenélünk, és folytatjuk, maradjon velünk.
4: Andrit reggel. Kezdje a napot igazi

0: 7 óra múlt 24 perccel augusztus 25-én kedden, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai napi ötösünket, nem már megosztották velünk, hogy mi a legkínosabb dolog, amit elfelejtettek úgy valaha, vagy hát valamiféle kínos szituációba keveredtek ezáltal. Folytassuk gyorsan Máriával.
1: Mária szeret barátkozni, nyitott mások problémái iránt, és kíváncsian meghallgat másokat.
0: Na hallgassuk, akkor mi is kíváncsian.
2: Ez beleégett az emlékeimbe. Egy külföldi út alkalmával leszálltunk a repülőtérrel, ott vagyunk a repülőtéren, és akkor elő kéne vennem a dossziét, amiben benne van minden, hogy tudom én, autóbérléssel kapcsolatos, szállással kapcsolatos, konferencia helyszínnel kapcsolatos, tehát minden, az összes cím, telefonszám, minden. És keresgélek, és sehol nincs a dosszié. Tehát otthon hagytam a dossziét. Ott vagyunk egy idegen országban, és van velem 3 ember, akik tőlem függnek, és nincs semmi adat nálam. Na, ez volt a legfontosabb, ez nagyon kemény volt. Egyébként csak annyit, hogy megoldódott, mert valakivel ugye leveleztem, és akkor de jó, hogy van az e-mail, visszakerestük, mit írtam annak idején, stb. Így nagy nehezen visszapörgettük a dolgokat, nem ment minden simán, de a legjobb dolog az volt ott a repülőn, amikor 3 emberből az egyik, 2 nagyon fel volt háborodva, jókkal, 2 férfi, de igazuk volt, tehát abszolút, és nyilván nagyon kérdőre voltak, stb. Meg a képességeimet is megkérdőjelezték teljesen jogosan, és a hölgy pedig azt mondta, a gyerekek, én most ennék egy szendvicset. Szóval ez így nagyon, nagyon jól esett nekem, hogy jó, megoldódnak végül is a dolgok, nincs olyan, ami pótolhatatlan, majd lassan, mindig erre gondolok, hogyha valamit otthon hagyok, vagy nem sikerül, jól, majd valahogy megoldódik. Tehát ennél rosszabb, ennél pocsékabb helyzetben még nem voltam, hogy minden otthon maradjon, a kontaktok címe, minden, amit is kiesett. De megoldódott ez is.
0: Na.
1: Hát kellemetlen.
0: Az biztos.
1: Helyzet. De ez is megoldódott, aztán nyilván amikor ott adott helyzetben vagyunk, akkor nagyon rossznak tűnik, meg hogy hogyan mászunk ki abból, de aztán valahogy visszanézve egyrészt már vagy tudunk rajta nevetni, hogy na hát ez is megoldódott, ki gondolta volna, akkor nincs is olyan nagy probléma.
0: Így nem szabad komolyan venni még az ilyen helyzeteket sem, sőt az a legrosszabb, nem amikor elkezdesz pánikolni.
1: Igen, mondjuk az érthető mondjuk a részéről, hogy mondott Mária, hogy akkor ilyenkor nyilván a többi ember őt kezdi el. Hát nem is az, hogy lehúzni egy kicsit, hogy ilyenkor jobb, hogyha az ember egy kicsit azért együtt éreznek, vagy támogatnak a figyelj, oké. Igaz, hogy a te feladatod lett volna, de hát előfordul.
0: Még ezt sem lehet rád bízni.
1: Igen.
0: Na, köszönjük Máriának, zenélünk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel.

0: Fél nyolc múlt egy perccel augusztus 25-én, kedden, ez az Antrit reggel, elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy mi volt a legkínosabb dolog, amit elfelejtettek valaha, vagy hát valamiféle kínos szituációba keveredtek emiatt. Ne is húzzuk az időt, folytassuk gyorsan Erzsébettel.
1: Erzsébet nagyon szeret utazni, és az olvasás a kedvenc kikapcsolódása.
0: Na, hallgassuk.
2: Most gondolkodom ezen a dolgon, de úgy nagyon nem jut eszembe nagyon-nagyon nagy horderejű dolog. Van egy dolog, ami azért megmaradt. Ugye minden évben a házasságában az ember nagyon várja a házassági évfordulót, ami ugye elvileg egy ünnep egy házaspár életében. És soha nem felejtem el, hogy a férjem elfelejtette az első házassági évfordulónkat, és a második, ötödik én felejtettem el, és ez így nagyon megmaradt bennem, hogy szeretünk másokat vádolni azzal, hogy nem vagyunk elég fontosak, és aztán bármi történhet, és az ember tényleg egy számára fontos dolgot ugyanúgy el tud felejteni, vagy esetleg egy nagyobb horderejű dolog elviszi a figyelmet valamiről, ami egyébként tényleg fontos neki. Tehát nem muszáj rögtön vádaskodni, mert bárkivel előfordulhat.
0: Na hát igen, ezek a klasszikusok, nem?
1: Én nem is tudom, hogy szerintem nem ettől függ, hogy most... Nyilván mindenkinek teljesen egyéni, hogy mi a fontos, de hogy egyrészt előfordulhat, meg talán néha túl nagy jelentőséget szadunk ilyen dátumoknak, meg eseményeknek, nem? Talán.
0: Hát ettől függetlenül azért kellemetlen, vagy kínos szituáció.
1: Úgyhogy először az mondja, hogy nem milyen vagy elfelejtetted, és utána meg te felejted el.
0: Hát az is kínos, de alapból az is, nem, hogy te készülsz mondjuk egy ajándékkal.
1: Ja, és
0: akkor
1: másik
0: átnyújt a másik meg most mire föl, és akkor a kanapén alszol.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Igen.
0: No, hát köszönjük Erzsébetnek, folytassuk gyorsan Bandival.
1: Bandi egyik szerelme a sport, ezért sokat teker, bringát, és testnevelő tanárként is formálta a fiatal generáció életmódját.
0: Na, hallgassuk őt is.
3: Hát én ezt már szerencsére elfelejtettem, hogy mit felejtettem el. Mindent elfelejtek. Tehát, hogy így hihetetlenül vannak dolgok, amire így tudok koncentrálni, de ez egy, maximum kettő, így per nap. Azt is elfelejtem, hogy beírom a telefonomba. Ha beírom, akkor meg elfelejtem, hogy beírtam, vagy elfelejtem beállítani, hogy csörögjön. Tehát én mindent elfelejtek. Ezért vannak mellettünk az oldalbordáink, hogy ők szóljanak előre, jó előre, hogy drágám, ezt kérem születésnapomra, ami most lesz nem sokára. Minden nap előtte egy hétig tessék szólni, mert hát a férfiaknak máshol jár az esze.
0: Na.
1: Régebben azt hittem, hogy ilyen nincs, de egyébként van, de nem baj, jó, rendben van ez így. De igen, kell mellé az ember mellé megfelelő társ, vagy barát, vagy barátnő, aki ezt így, ezt nem is az, hogy tolerálja, hanem úgy tudja kezelni, és helyén kezeli, és nem sértődik meg, és rugalmasan kezeli.
0: Uh-huh. Hát igen, egyet tudok érezni Bandival.
1: Igen. Nem kell ezt olyan méresen komolyan venni.
0: Rengeteg ezeket. Mindent elfelejt. Egy pár dátum az évek alatt azért, hogy megragad.
1: Megragad?
0: De azon túl, tehát új dátumok nem maradnak meg sajnos. Meg egyébként is.
1: Még lehet, hogy akkor nem is fontos, vagyok. Nem?
0: De pont nem ez a lényeg. Tehát az a baj szerintem ezzel, és azért van ebből mondjuk sértődés, mert azt hiszi a másik, hogy nem elég fontos ahhoz, hogy te megigyezd azt a dátumot. Igen. De közben nem erről van szó, egyszerűen csak annyi minden van mellette.
1: Igen,
0: de attól még fontos lehet az ember, hogy nem emlékszem mondjuk egy dátum, a születésnapjára. Szóljon.
1: Anita gyerekét hagyta ott.
0: Hát ennyi.
1: Iskolában, úgyhogy ahhoz képest egy... Bocsánat, Anitától. De ahhoz képest egy dátumot elfelejteni, az már tényleg ilyen nagyon kis apróság.
0: Na hát, szerintem akkor körbejártuk ezt a felejtés témát. Köszönjük a napjatos tagjának a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám! Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek!
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem!
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplet beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
9: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed?
10: Remélem, hogy már ott vár.
9: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
10: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
9: És mégis honnan jött ez az ötlet?
10: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
9: És ki a tánctanár?
10: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
11: Ön is megtalálja a 0620-980-77-52-es telefonszámon.
12: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
2: És már itt is vagyunk az útinfókkal. Vali, mi a pálya?
3: Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es kilométernél a Véméd Palota-Bozsok csomópont fel- és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, így a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot. A 65-ös főúton harc átkelési szakaszán a 6-os kilométernél árok és patkarendezés miatt reggel 8 órától délután 4 óráig félpályás lezárásra kell készüljenek az arra haladók. Kaszálnak a 63-as főúton a 8-as kilométer környékén, ezért útszűkület van mindkét irányba, illetve kaszálnak még az M9-es 6-os úti csomópont jágánál, ez itt Szekszárdról kifelé haladva Budapest felé, és ott is mindkét irányban útszűkület van.
2: Na hát akkor vannak dolgok, köszi Vali. Hogyha a térképre pillantok, akkor azt látom, hogy nincsen torlódás sehol most, még ennek lehet örülni jövő héten, ugyanekkor már ez nem így fog kinézni, mert megkezdődik az iskola, ha minden igaz, akkor már biztos, hogy lesznek dugok, most még lehet menni, ettől függetlenül vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívül itt az utakon, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk, jó utat kívánunk!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel, 3:48 múlt 1 perccel augusztus 25-én kedden. Ez még belefér abba az idő keretbe, vagy intervallumba, amikor Vali megosztja velünk a naptitkát.
1: Hát eléggé változékonynak ígérkezik a kedd, legalábbis az előrejelzések szerint olyan napos, borús, esős, szeles elvileg, mert hogy itt minden lesz, legalábbis azt mutatja nekünk az időkép, és olyan 29 fokos maximumok lesznek most is. Egyébként most is olyan 19-20 fok körül van, most már nem volt annyira hűvös a reggel, mint tegnap, úgyhogy már ma egy kicsit melegebb volt. Megélénkül majd a szél olyan 1 óra körül, meg olyan délután 3 óra körül, gondolom, amikor ilyen zápor zivatar várható. Egyébként pedig kiadtak sárga figyelmeztetés zivatarra, hogy így néztem a radart, így dél nyugat felől érkezik egy ilyen nagyobb esőfelhő, vagy ilyen, nem tudom, légtömeg, ami, hát majd meglátjuk, hogy ide ér-e Szekszárdra, vagy majd elkerül minket. Nem árt talán egy esernyőt. Én nem hoztam, esetleg aki még nem indult el, egy esernyő talán, ha elfér, mert 2 órára például jósolnak zivatart.
0: Meg estére utána.
1: Igen,
0: ez ilyen ilyen képléke.
1: De hideg nincs, tehát nem lesz hideg nincs. Lehet nyáriasan öltözni nyugodtan, így csak van. így egy-két zápor mondjuk így belerondithat a napban.
0: Így van, divatipünk lengeruha esernyővel, egy ilyen zsebesernyő befér a tatyóba, és akkor az esetleg jó szolgálatot tehet. Majd térjünk még rá az orvos meteorológiára. Egy picit kettős fronti hatásban lesz ma részünk, emiatt fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakor meg időkben pedig fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, emellett ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Jellemző lehet még a fáradékonyság, a bágyadság és a dekoncentráltság, és ha ez nem volna elég, akkor ismét felerősödhetnek a gyulladásos, illetve a görcsös jellegű panaszok is. Úgyhogy ma ilyen mindent vele napunk van, vagy lesz, legalábbis a jelenlegi előrejelzés alapján, de majd visszatérünk még erre úgyis 9:30 után, majd akkor meglássuk, hogy változott-e valami, addig pedig így kalkuláljon, zenélünk, aztán összegezzük az óránkat, maradjon velünk!
2: Ez az Antrics reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: 3 perc múlva 8 óra lesz augusztus 25-én, kedden, ez az Antrit reggel, röviden összekezzük, mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napjátos tökélyét kérdeztük arról, hogy hát mi volt a legkínosabb dolog, amit elfelejtettek valaha, vagy mi volt az a felejtés, ami miatt kínos szituációba keveredtek.
1: De ez is eszembe jutott, hogy elfelejtettem valamit, és nem is volt fontos. Vagy hogy így nem derült ki, hogy elfelejtettem.
0: Ja,
1: vagy nem számított. Igen. Valószínűleg.
0: Meg szerintem olyan is van, nem, ami egyszerűen annyira kínos, hogy az agyad így megpróbálja kitörölni a traumát.
1: És így távolról.
0: Igen.
1: És így, mint szegény Anita?
0: Igen.
1: Aki gyereket ott hagyta az iskolába.
0: Például. Hát, na. Szerintem ez is az, hogy ne vegyük annyira komolyan. Mindenre, ez lehet mindenre egy magyarázat.
1: De szerintem ezekből a helyzetekből jövünk rá, hogy nem szabad komolyan venni, mert akkor ijesztő, meg úristen, mi lesz, hogy oldjuk meg, és egy-kettő ilyen történik, és rájövünk, hogy nem volt össze a világ, akkor a következőt, mert talán kicsit lazábban veszük, vagy rugalmasabban.
0: Igen. Meg egyébként is felejteni emberi dolog.
1: Abszolút. Tehát igen.
0: Benne
1: igen.
0: Van. Az, ahogyan Erzsébet is mondta, ugye, hogy a férje elfelejtette az első házassági évfordulót.
1: Aztán talán meg
0: ő meg a másodikat felejtette el, és akkor így mi van?
1: De most azon gondolkodtam, amikor még nem volt telefon, meg nem voltak ilyen kis kütyük, ami emlékeztetett minket, akkor mi volt? Cetlik, meg posztitek? És akkor így ragaszkodtunk. Én nem is emlékszem. Naptár. Tényleg, mindenki vitte magával a naptárt, és akkor abba jegyezgette, hogy fodrász, kozmetikus, nem tudom, autószerelő, vagy bármi. Igen. De egyébként néha jól esik írni, így jegyzetelni. Valaki szereti.
0: Egyébként biztosan. Na hát ennyi fért bele, köszönjük a napjátos tagjának a még egyszer a közreműködésüket. Elengedjük őket, a folytatásban pedig arról beszélünk, hogy hol húzódik a határ vendég és vendéglátós között. Meddig van a vendégnek igaza, mit tehet egy vendéglátós, majd kibontjuk, de hogyha van valami tapasztalat, akkor csörögjön a 74-44-44-en, de erről még jönnek a hírek, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztán látás szakértője.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Gerincsérülést szenvedett a Gripenből katapultált pilóta. Rekordot döntött a MÁV applikációja. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Gerincsérülés szenvedett a Gripenből katapultált pilóta, súlyos az állapota. A vadászpilótát kedden műtik a Honvéd kórházban. A vadászgép hétfő délelőtt harci gyakorlat közben meghibásodott, majd a szolnoki katonai légibázis területén megkísérelt kényszerleszállás közben kisodródott és kiégett. A pilótát a kórházban meglátogató honvédelmi miniszter hangsúlyozta, az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta, aki közel 2000 órát repült már, ezek egy részét nemzetközi műveletekben. Romulus hozzátette, hogy a Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium minden segítséget megfogadni az őrnagynak, hiszen senkit nem hagynak hátra. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tramtrain járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők a menetrendtől való eltérésekkel együtt. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 0,8%-kal csökkenti ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. A módosítás tervezetet a pénzügyminisztérium legkésőbb augusztus 31-én tervezi benyújtani a parlamentnek. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Pátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, máshogy kevés helyen lehet csapadék. A keleti észlelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb is lehet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kiváló kedd reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 25-én 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk. Vali, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mai témánk pedig a vendéglátás, pontosabban az, hogy kinek milyen jogai vannak, és mi az, ami már kiveri a biztosítékot egyik vagy másik oldalról. Biztos van tapasztalata, véleménye, ossza meg velünk a 74-444-444-en. Beszéljünk róla.
2: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antik reggel 4:09:01 augusztus 25-én kedden, és akkor kezdjük meg mai témánkat, aminek egy apropója, vagy hát nem apropója, hanem témája a vendéglátás, apropója pedig az, amit a Telex is megírt, hát és Olaszországban történt egészen szürreális dolog. A történet főszereplője egy háromtagú brazil származású család, akik Firenzében élnek, de pár napja elmentek nyaralni. Augusztus 19-én reggel megálltak reggelizni egy ismert étteremben, és többek között rántottát, frissen csavart gyümölcslevet és kávét rendeltek. Egyikük pedig azt kérte, hogy a tojást azt jól átsütve készítsék el neki. Aztán az étellel együtt érkezett a kinyomtatott rendelésük is, amin szerepeltek a pincér megjegyzései is a szakácsnak. A tojások mellett a jól átsütve és a saláta nélkül megjegyzések szerepeltek, alatta viszont rögtön az a szöveg fogadta a rendelőket, hogy égesd oda a tojásokat és köpj bele.
1: Igen, mondjuk most ez így ad-e bármi okot arra mondjuk, hogy egy pincér mondjuk ezt hírt, tehát hogy annyira felbosszantották, vagy tényleg csak annyi történt, hogy jól elsütve kérte, vagy rossz napja volt a pincérnek, nem volt szimpatikus. Szerintem nagyon sok minden így történhetett. Aztán, hogy most, igen, hogy itt a kérdés, hogy meddig lehet elmenni.
0: Igen.
1: De hogy ez akár vendéglátásban, akár szolgáltatóiparban, legyen szolgáltatóiparban, élelmiszerbolt, pékség, nem tudom, utazási iroda, mindenhol, ugye, ahol egy ilyen interakció történik, ez a, mindig a vendégnek van igaza, vagy azért tesszük, mert igen, mindjárt arról beszélünk, igen, hogy valahogy elégedett legyen a vásárló, elégedett legyen a fogyasztó, ugye, mindig igen. Ez hang, de hát hol a határ?
0: Hát ez itt a kérdés.
1: Hol a határ?
0: Alapból, tehát ez azért egy hihetetlen történet, mert hallani ilyenekről, hogy beleköpnek a kajába, hogyha mit tudom én, bunkó vagy a pincérrel, vagy direktről elrontják, mit tudom én. Vannak ilyen városi legendák.
1: Igen.
0: És itt egy nyom, mert voltak annyira bénák, hogy kiadták a cetlit.
1: Hogy még az sem jutott eszébe, hogy esetleg akkor széttépje, vagy nyomtasson egy másikat például, vagy ne.
0: Na, vagy valami. Tehát, hogy... Nem, egyszerűen nem értem, hogy ez hogy fordulhat elő egyrésztről. Másrésztről meg tényleg, tehát ez bizonyíték arra, hogy ezek az urbánus legendák nem feltétlenül csak kitalálsz.
1: Ezért nézzük a másik oldalt, azért láttam olyat is, hogy amikor maga a vendég az, aki úgy gondolja, hogy ő a vendég.
0: Igen.
1: Én bármit megtehetek, ezért én ugráltathatom a pincért. Én ugráltathatom azt a szolgáltatót, akitől én szolgáltatást veszek igénybe. Tehát, hogy egy ilyen aláfölé rendeltségi viszony alakulhat ki, és azt mondom, hogy te figyelj, te azért vagy itt, mert kiszolgálj engem, és akkor én bármit megtehetek. Tehát én azt gondolom, hogy ez az oldala is, és akkor persze, hogy akkor felbosszantja, nem tudom én, a pincért, vagy azt a szolgáltatót, a boltost, vagy bárki mást. De azért bármit én azt gondolom, hogy nem engedhetünk meg magunknak egyik oldalról sem.
0: Hát itt ugye az a kérdés, mert ez nem taglalja egyik cikk sem, hogy most a

0: hogyan rendeltek. Uh-huh. Adott esetben, tehát lehet, hogy ilyen pökhendi, nem tudom.
1: Körülményeket nem tudjuk.
0: Rendeltek, igen. Azt írta, hogy felidegesítették, uh-huh. A pincér ezt írta, hogy felidegesítettek, úgyhogy égesd meg, és köpj.
1: Igen, és az, hogy mint mondtad is, reggel volt, tehát még nap eleje még azt lehetett mondani, hogy egy fárasztó nap után, ja. Mondjuk egy vacsora rendelésnél történt ez,
0: na, de
1: nem
0: mondjuk,
1: de akkor is.
0: De akkor is, most, hogyha valaki pökhendi, vagy valaki bunkó vendégként.
1: Most kérdés, egyébként így tök jó lenne valaki így telefonálna, mint vendéglátós, hogy ilyenkor mit lehet tenni? Tehát mi van akkor, hogyha tényleg annyira pofátlan, ilyen szemtelen a vendég, hogy akkor megteti ezt, hogy felállítja, és azt mondom, hogy akkor menj el, vagy én nem is tudom.
0: Nem tudom, filmekben mondjuk én azt láttam, hogy akkor cserélnek asztalt.
1: Igen.
0: Hogy akkor másik pincér megy oda, aki tudja kezelni.
1: Ó, tényleg.
0: És akkor mondjuk, hogy egy kicsit,
1: vagy erre is vannak.
0: Kicsit határozottabban lép fel, mondjuk. Van egy film, a Forráspont, abban van egy ilyen, hogy kikezdik a pincért sajt, mert hogy színes bőrű, és akkor cserél egy fickóval, aki viszont határozottabban fel tud lépni ott az okoskodók.
1: Van erre valami protokoll, vagy nem szabály, tudom, mondjuk a vendéglátósoknak, ilyen esetben hogy kell bánnia a szemtelen vendéggel?
0: Na hát várjuk a véleményeket, információkat, tapasztalatokat a 74 444 444-en.

0: Egy perc múlva 8:30 lesz augusztus 25-én kedden, ez az Antris reggel, folytatjuk mai témánkat, ami egy Olaszországban megtörtént esetről szól, ugye rendeltek reggelit, és akkor a pincér ráírta a kis cetlire, megjegyzésként a szakácsnak, hogy égesse oda a tojásokat, és köpjön bele, mert hogy felbosszantotta a pincért a vendég, és akkor kapcsán beszélgetünk arról, hogy hol húzódik meg a határ, mi az, amit átlépni nem illdomos.
1: Vagy amit még el kell fogadni, hiszen ő a vendég, és az előzőkben nem fejeztünk be egy gondolatmenetet, amikor ugye azt mondtam, mert hogy mindig a vevőnek van igaza, és nem tudtam, és utána olvastam, ahogy mondtad, az ízlés tekintetében van mindig csak az a bevőnek.
0: Csak és kizárólag abban van igaz.
1: És szerintem ezt sokan nem tudják.
0: Hogyne, főleg az ilyen autoritár buta főnökök.
1: Igen.
0: Azt mondják az alkalmazottnak, hogy pofa befog, mert a vendégnek van igaza. Hát nem.
1: És mennyit lehet látni, nem csak filmekben egyébként is, hogy aki mondjuk is maradjunk vendéglátóhelyeknél, bemegy is, de hát nekem van pénzem, én bármit megvehetek ezért, de azt csinálod, amit én mondok neked. Igen. És szerintem nagyon sokan ezt a fajta az ilyen uralkodási, nem tudom, attitűdjüket kiélik ilyen helyzetekben. És ilyenkor a pincér mit tehet?
0: Tehát beleköp a kajába, jogosan.
1: Mert már, igen, tehát hogy tudja ezt kommunikálni, vagy hogy egyáltalán szabad-e ezt kommunikálnia, hiszen akkor majd megy majd egy rossz kritika, egy rossz vélemény sértődöttségből mondjuk, és akkor a hírnevét mondjuk kockáztatja az adott helynek.
0: Hát vannak ilyenek, azért lehet látni a neten ilyeneket. Több vendéglátóhely már azért reagál ezekre a különböző kritikákra, és hogyha valóban úgy van, akkor elnézést kérnek, hogyha megvan mondjuk a leírás alapján megvan, hogy ki volt az a fickó, vagy vendég, akkor meg az odaírja, hogy hát lehet, hogy nem kellett volna bunkónak lenni, és akkor
1: igen, mert
0: jobb lett volna kiszolgálás.
1: Mert amíg mondjuk az adott szolgáltató azt gondolja, hogy ő ugye nyilván a vendégtől függ, vagy attól az embertől jön, aki bejön hozzá, az ő léte, addig lehet, hogy nem tud egy bizonyos határt meghúzni. Aztán, hogy ez valószínűleg halad így az évek, én csak gondolom és feltételezem, és kiépít egy stabilitást, egy minőséget, akkor utána talán már mondhatja azt, hogy azért akármit nem. Ahogyan? Hiszen én megdolgoztam ezért a minőségért, én tudom, hogy mit adok, és igenis a vendég is lehet a rossz, mondjuk úgy, vagy az, aki vagy lehet a lekezelő.
0: Hogyne. És azért gondoljunk bele, hogy most a pincérkedésnél maradva, ez mennyire egy kiszolgáltatott helyzet, hogy odamész, jó, ők a te vendéged, te asztalod, mit tudom én, mosolyogsz, bazsajogsz, te vagy a cukipofa, és hogyha azt kapod vissza, hogy semmibe vagy nézve, lekezelő a másik, mit tudom én, pampog is adott esetben, jobban tudja, mint azt te tudod, pedig ezt tanultad, mit tudom én, te vagy ott, te tudod, hogy melyik kajához milyen bor illik, vagy mit tudom én, bármit el lehet képzelni, és a másik okoskodik, akkor hát mit tudsz tenni, ugye? Mert kifelé azt mutatod, hogy oké, rendben, hát remélsz, és akkor beleköpsz.
1: Én bármikor voltam ilyen vendéglátó helyen, én és volt, hogy szegény pincéremtől lejtette a véletkat, hogy segítettem. Tehát, hogy én vagy mindig azzal voltam, hogy így kicsit együtt érezve támogatott, ezért nem könnyű, nem tudom, mint egy 8-10 tányért felpakolni, ide figyelni. Oda. És ők is emberek.
0: Olyan.
1: Tehát, hogy ugye, ahogyan reggel beszélgettünk, hogy emberek. Egyébként hasonló a helyzet a stewardesseknél. Én nekem egyébként gyerekkori álmom volt nagyon sokáig, hogy én stewardess legyek. Nem egy egyszerű dolog, és hát vannak azért főleg az egzotikus tájakon azok a légitársaságok ott olyan viselkedést kérek, hogy rezzenéstelen arccal kell végezni a munkájukat, és ott elmond egyszer egy ilyen légitársaság vezetője, hogy például az európai hölgyeket nem biztos, hogy felvennék, mert nekik egyszerűen észesen veszik, és kiül az arcukra, és az nem megengedhető, hogy egy utas mondjuk bárhogyan is viselkedik, akkor az arra adott reakciója meglátszódjon mondjuk a stewardess arcán. Szóval ez is egy ilyen nagyon érdekes terület.
0: Na jó, hát
1: Ez meg egy teljesen más véglet, de hogy ott is erről van szó, hogy ott viszont az utasnak van mindig igaza. Bármi is történik.
0: Ja, hát mert ostobák a főnökök, ezt tudom mégis csak mondani. Ön mit gondol, volt-e már olyan helyzetben, szituációban? Dolgozott-e esetleg olyan helyen, ahol egy különösen nehéz vendég kihozta a sodrából, vagy volt-e már olyan élménye étteremben, amikor úgy érezte, hogy a személyzet viselkedése átlépett minden határt? Vélemények, tapasztalatok 74, 444, 444.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap! Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével!

0: Ez az Antrit reggel 8.42-kor augusztus 25-én kedden folytatjuk mai témánkat, ami a vendéglátás körébe tartozik, mert hogy történt Olaszországban, hogy bement a család reggelizni, kértek rántottát, megkérték, hogy hát legyen jól átsütve, a pincért felidegesítették valamilyen úton, módon, és ráírta megjegyzésként a szakácsnak, hogy égesse oda a tojást, és köpjön bele. És ez kiderült, és akkor el kapcsán beszélünk arról, hogy hol a határ, mi az, amit még el kell tűrni, mi az, amit nem kell eltűrni, és beszéltél erről az imént, hogy megemlítetted, hogy amikor elejt valamit a pincér, akkor igen, segítettél. Igen. Itt Szekszáron történt az egyik gyors étteremben néhány évvel ezelőtt, hogy az öltönyös úriember elfelejtette, hogy ő éppen gyors étteremben van, nem pedig egy elit akármilyen étteremben, és akkor a kis diáklány vitte ki neki a tálcán a gyors kaját, és lecsúszott a tálcáról a kóla, és akkor ráömlött az úriemberre, az öltönyére, meg hatalmas balhét. Kreált az egészből, hívatta a menedzsert, a főnököt, a mindeneket, közben a diáklány ugye elsírta magát, meg minden, úgyhogy remélem, hogy az ő kajájában nem csak beleköptek utána, hanem más is csináltak
1: Igen. És akkor most eddig beszéltünk a vendég oldalára, most fordítsuk meg, mi van akkor, hogyha a vendég a normális, és mondjuk a pincér az, aki piszkálódik, nem megfelelően választja. Jó, ott lehet ott egyszerűbb, mert akkor felállok is elmegyek? Lehet. Most hirtelen megfordítottam a helyzetet, akkor valószínűleg az egyszerűbben kivitelezhető, mert akkor vennék én fel, és akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, de akkor ön nem úgy bánik velem emberként, és akkor elmegyek máshova.
0: Én megértőbb tudok lenni azzal, hogy egy pincének mondjuk hosszú napja volt, nehéz
1: Abszolút.
0: Napja volt.
1: Én is.
0: Tele van a hócipője az egészen, és akkor még mondjuk zárás előtt betoppan valaki, és akkor még mit tudom én. Azt meg tudom érteni, el tudom fogadni. Nem az, hogy felállok, hanem attól, hogy megrendelem, leülök, azt megeszem magamnak, kész. Nem kell velem jópofizni, nem kell minden kívánságomat lesnie.
1: Meg amiért mondtad, hogy van egyfajta ilyen kiszolgáltatottság érzés, és azt én meg pláne nem szeretem éreztetni az emberekkel, még akkor is, hogyha az a munka, jó, hát az a munkája, de ez nem azt jelenti, hogy ő lejjebb való nálam.
0: Persze.
1: Bármiért is.
0: Igazából tehát ő hozza ki a kajámat.
1: És ha ő nem lenne, akkor én nem ennék.
0: Tehát nem ennék. Alapból van egy szereptévesztés szerintem ez ügyben, nem?
1: Tehát, de hogy mindenben hogy nem.
0: Mindenben van.
1: Boltban is.
0: De hogy alapból, tehát hogy tehát belegondolok abba, hogyha most bunkó vagyok, akkor ki tudja, hogy mit csinálnak az én kajámmal?
1: Mondjuk ez nekem soha nem fordult meg a fejemben, mert én nem szoktam bunkó lenni.
0: Jó, de most alapból, hogyha mit tudom, belegondolsz, tehát nem látok be a konyhába, nem tudom, hogy mi történik, hogyan működik, milyen állapot az a konyha alapból, ez van egy alapveszélye ugye ezeknek, főleg az ilyen kifőzdéknek. Volt is ebből valami balhé tavaly, Pesten az ilyen áruházakban majdnem mindegyikben találtak.
1: Hú, messzen beszélszem, fel is dolgoztuk ezt a témát.
0: Igen.
1: Akkor.
0: És akkor mi bunkóskodom úgy, hogy én is ki vagyok szolgáltatva a séfnek, igen, illetve a pincérnek is. Tehát, hogy...
1: Abszolút, mondjuk ez nekem így eddig nem fordult meg a fejembe. De ha most ahogy visszük tovább ezt a fonalat, tehát hogyha a pék nincs, én nem eszek kenyeret. Tehát én azt gondolom, egy kicsit így tegyük helyre a fejünkbe ezeket a dolgokat, hogy ki hol van, hogy most ő feljebb vagy lejjebb, hogy nincs ilyen. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy egymásra vagyunk utalva, hanem mindenkinek megvan az a szerepe, az a feladata, azért élünk így ebbe a társadalomba, vagy közösségbe, és ő attól, hogy ő szolgáltat, attól ő nincs lejjebb, sőt, hát igazából ő szolgáltat. Nekem ő főzi ki a kenyeret, ő hozza ki az ételt, ő főzi meg mondjuk a szakács. Érdekes, a szakács is egyébként egy olyan szereplő, nem, aki így kicsit így eltűnik, ugye
0: hát
1: a konyhában
0: látod,
1: van, de hát ő kreálja, ő főzi azt az ételt. Igen. Vagy így sokszor elfeledkezünk.
0: Ez is igaz. Kapcsolatban.
1: Jó, hát nyilván a filmekben szokott az lenni, hogy hívják ki a séfet, igen, mert akkor köszönjük szépen, és hogy mennyire finomat főzött.
0: Vagy hogy milyen rosszat. Adott esetben. Küldtél már vissza kaját?
1: Nem.
0: Én sem.
1: Nem. Most gondolkozom, hogy maximum inkább ott hagytam. De nem küldtem vissza. Viszont olyan nagyon sokszor volt már, hogy valami nagyon-nagyon ízlet, és nagyon megdicsértem. És elmondtam, hogy annyira ízlet, és annyira finom volt. Én szeretek egyébként visszajelzéseket adni ezekről, és nagyon örültek neki, hogy tényleg valami annyira finom volt, és ez nem egyszer előfordult már. Igen.
0: Na hát továbbra is várjuk a telefonokat, a 74 444 444-en. Mit gondol erről?
2: Petrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 4 perc múlva, 9 óra lesz augusztus 25-én kedden, ez az Antrit reggel. Hát a mai témánk ugyebár arról szólt, hogy mit tehet meg egy vendég, és mit tehet meg egy pincér, vagy egy szolgáltató adott esetben, mert ugye Olaszországban történt, hogy kiderült, hogy a pincért felidegesítette a rendelő, és megjegyzésként a szakásnak oda írta, hogy égesse oda a tojásokat, és köpjön bele.
1: Igen, de hogy ugyan körülményeket nem tudjuk, hogy ez most mennyire bosszantotta fel a pincért, vagy hogy milyen körülmények voltak, és akkor ezt boncolgattuk egy kicsit, hogy hol az a határ, hogy meddig mehet el a vendég, és mit tehet meg, és mit nem tehet meg, és hogy hogy reagálhat, vagy hogy tud reagálni erre mondjuk egy szolgáltató, vagy adott esetben egy étterem, vagy vendéglátó hely.
0: Igen, és elmeséltem ezt a történetet, ami itt történt Szekszáron egy gyors étteremben, amikor leöntötték véletlenül kólával az üzletemmel.
1: Igen.
0: És kiverte a heppajt. Hát megtörtént velünk nyaraláskor, többen voltunk, beültünk egy csárdába, rendeltünk, hozta ki a pincérlánya a söröket, és valahogy megcsúszott az is, vagy felborult az egyik fickót, azt rá is öntötte, és jó, elnézés, kezdtem mondani, és mondtuk, és semmi probléma, és jót nevettünk az egész.
1: Én nagyon együtt tudok velük érezni, egyébként rendkívül mód együtt tudok velük érezni, mert tehát nagyon egyrészt szem előtt van a munkájuk, mindenki látja őket, és akkor nekik ez egy ilyen, hú, hát akkor nem jól végzem a munkámat egy ilyen eset után. Mi fog történni? A főnököm mit fog szólni? Az már más kérdés, hogy nem tudjuk, hogy egyébként utána a főnök mit szól, mert lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy nincsen semmi baj.
0: Hát jó, nem, egyébként utána gondolkodtunk, mert nevettünk rajta, és utána láttuk, hogy sírt. A pincérlány, tehát azt hitte, hogy rajta nevetünk. Ez mondjuk bennünk keltett egy kis lelki ismeret fordulás, mert mi nem rajta nevettünk,
1: igen,
0: az egész szituáció nevettünk, hogy így jártál.
1: Igen.
0: Na hát szerintem legyünk emberségesek.
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: Akkor is, hogyha a szolgáltatást használunk, meg amúgy is legyünk emberségesek. Ennyi fért bele, köszi, Vali, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia. A folytatásban pedig Bolbak Jánossal beszélgetünk majd az Abonész együttesről, ami jubilál a hétvégén, hogyha minden igaz. Hogyan alakult így? Honnan indultak? Mi történt ez alatt a sok-sok év alatt? 50 év egészen pontosan. Na hát erről beszélgetünk majd a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Már 3 paksi blokk termel teljes kapacitással. Megjelent a nyugat-nélusi láz Magyarországon is. Összeütközött 2 kis repülőgép Ausztriában, mindkét pilóta meghalt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Szombat este kezdték el a 3-as blokk visszakapcsolását, vasárnap reggelre jutottak el odáig, hogy a 8-ból 4 turbina, vagyis 2 blokk üzemeljen. A kormányfő beszámolt arról is, hogy az épülő fenékküszöb a Duna bal oldalán már 250 méter hosszú és néhol 30 méter széles. A létesítmény vízszint emelő képessége jelenleg legalább 20 cm, és ahogy összezárul a két part felől, úgy fogja biztosítani azt, hogy újabb apadás esetén is üzemelhessen az atomerőmű. Először mutatták ki a nyugatnílusi lázat Magyarországon 2026-ban. A fertőzést egy budapesti kórházban kezelt 66 éves férfinál igazolták az NNGK laboratóriumi vizsgálatai. A járványügyi vizsgálat megállapította, hogy a férfi a megbetegedés előtt nem utazott külföldre, ezért az esetet hazai fertőzésnek tekintik. A nyugatnílusi vírus elsősorban szúnyogcsípéssel terjed. Természetes körforgásában főként madarak és szúnyogok vesznek részt. Az ember és a ló úgynevezett véletlen gazdának számít. A fertőzés tőlük jellemzően nem adódik tovább emberről emberre. Magyarországon is előforduló szúnyogfajok terjeszthetik a vírust. Összeütközött és lezuhant két kis repülőgép Ausztriában az alsó-ausztriai Krems repülőterének közelében hétfő reggel. A helyi rendőrség közlése szerint a balesetben érintett repülők kigyulladtak, mindkét pilóta életét vesztette. Az első információk alapján a repülőgépeken a pilótákon kívül nem tartózkodott más. A kremszi önkéntes tűzoltók szerint két ultrakönnyű repülőgép ütközött össze. Egyikük egy vitorlázó repülőt vontatott, és az ütközés azt követően történt, hogy annak leválása után a pilóta elkanyarodott. A sikló repülő nem volt részese a balesetnek. Norvégia nem tervezi leállítani a Barents-tengeri olaj- és földgáz kitermelés fejlesztését, akkor sem, ha az Európai Unió kitart az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó moratórium mellett, jelentette ki a norvég energiaügyi miniszter a Reutersnek. Oszló szerint a kitermelés fenntartása nem csak Norvégia, hanem Európa energiabiztonsága szempontjából is fontos. Norvégia az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta az Európai Unió legfontosabb földgáz beszállítójává vált. Az EU és Nagy-Britannia gázfelhasználásának egyaránt körülbelül 30%-át biztosítja.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Pátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másút kevés helyen lehet csapadék. A keleti eszelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb is lehet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Kellemes kedreggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 25-én 9 óra múlt. Fekete Dávid vagyok. A folytatásban az Abonész zenekar jubileumi koncertjéről lesz szó. Beszámol róla Bolvak János, az együttes egyik alapító tagja. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Ez az Antrics reggel, és az a helyzet, hogy 50 éves az Abonész zenekar, és újra színpadra állnak, erről beszélgettünk Bolbach Jánossal.
1: Az Abonész együttesünk története az igazából 1976 őszén kezdődött. A Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumban osztálytársak voltunk, páran tudtunk egy-két akkordot, és úgy döntöttünk, hogy négyen összeállunk, és egy együttest alapítunk. Persze még nem volt nevünk, és amikor kezdett komolyodni a dolog, akkor egyik nap a gimnáziumnak volt egy ilyen szokása, hogy különböző ilyen mozivetítéseken, kötelező mozivetítéseken részt kellett vegyenek az osztályok, és miközben mentünk a mozi fele, akkor úgy elkezdtünk ötletelgetni, és valószínűleg kicsit az Abba együttes hatására eszünkbe jutott az, hogy mi lenne, hogy összeraknánk a nevünk kezdőbetűjét, és akkor így Ambach Ede A betű, Bolbach János Bo, Németh Tibor Né, és S. Seifer Dezső, és így összejött az Abonész együttes. Mi elsősorban saját számokkal kezdtünk el akkoriban, persze ezek nagyon kezdetlegesek voltak, egy pár akkordos, de mi azokat kezdtük el játszani, és amikor itt az osztálytársaink között is úgy tetszés aratott, akkor úgy elkezdtünk más akkori zenekarok, Beatles, Smokey zenéket csinálni. Az eredeti klasszikus fölállásunk az három gitár és egy csörgő volt, tehát akusztikus hangszereink voltak, és ilyen dallamos, többszólamos énekeket játszottunk. Játszottunk a helyi könyvtárban, több ilyen klub volt akkoriban Bonyhádon, ott is fölléptünk. Például egyszer a Tolcsvai zenekar előtt is fölléptünk, hát az egy nagyon nagy megtiszteltetés volt a számunkra. De építő táborokban is, különböző ilyen Balatonon mentünk ilyen táborokba, és ott tartottunk ilyen jó hangulatú koncerteket. És ezek a Beatles, Smokey, fonográf, eléggé dallamos zenék, vegyítve kicsit a saját számainkkal. Ezek tényleg eléggé nagy tetszést arattak. Utána

0: Volt már több ilyen kőkemény ilyen metálszámot játszottunk. Sok koncertet adtunk Szekszárdon is, sok ilyen egészségügyi szakközépiskola kollégiumában tartottunk koncerteket, illetve hát a főbázisunk, az az 505-ös szakmunkásképző kollégiuma volt. Ott rendelkezésünkre bocsátották a 6. emeletet, és ott éjjel-nappal, amikor csak tehettük, akkor próbáltunk.
1: No hát akkor mi is zenélünk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel, és az a helyzet, hogy 50 éves az Abonész zenekar, és újra színpadra állnak, erről beszélgettünk Bolbak Jánossal.
1: Minket is utolért az a sors, hogy megkaptuk a katonai behívókat. Előtte tartottunk egyébként egy búcsúkoncertet, ami nagyon nagy sikere volt, és miután leszereltünk, másfél év után, akkor hirtelen úgy éreztük, hogy egy új világba csöppentünk bele. Az a korábbi zenei irányzatok már nem voltak olyan népszerűek, bejöttek a diszkó, slamlis, ez a 3+2, meg Blagzi Lajcsis vonulat, és elkezdtünk bálokat is játszani, és nagyon sokan kértek tőlünk ilyen számokat is, hát nem nagyon tudtunk. És akkor el kellett döntsük azt, hogy bálunk mi is a sorba, együtt maradunk, és mégis akkor zenélünk, és akkor persze betanulunk mi is ilyen ezeket a bulis számokat, vagy egyszerűen abba hagyjuk, mert hát úgy éreztük, hogy ez a saját számok vonulata nem annyira volt már olyan népszerű, és akkor elkezdtünk bulikat, bálokat, sőt még lagzikat is játszani, több dobos is csatlakozott hozzánk, Fazekas József is volt osztálytársunk egy jó pár évig, aztán volt egy tűzoltós srác, és akkor Sebestyén Csabi. Ő többször dobott velünk, és így nagyon jó hangulatú bálokat, bulikat játszottuk egyébként. Na most két évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy összejövünk, és gyakorlatilag egy 50 éves jubileumi koncertet tartunk. Hát volt, hogy 40 évig nem láttuk egymást, és mégis az első szóra, meghívóra mindenki lelkesen eljött, és mindenki azt mondta, hogy persze, benne van, és igen, akkor 2026-ba tartsuk meg. És hát akkor elkezdtünk próbálni. Hát a legnagyobb nehézségek egyébként a saját számaink voltak, mert ezek többség eléggé bonyolult volt. Tehát mi az ilyen Beatles, Smokey, meg ezeket az ismertebb számokat könnyebben megtanultuk, mint a saját számokat, mert azok között voltak természetesen ilyen szerelmes, romantikus hangvételűek is, de elindultunk egy progresszív vonal irányába, ami egy kicsit ilyen elvontabb zenét jelentett, meg ez a kőkemény metál is tulajdonképpen megmaradt, és hát ezekből válogattunk most az augusztus 28-án tartandó nagymányoki jubileumi koncertünkre. Egyébként kétszer ennyi saját számot is írtunk, de úgy döntöttünk, hogy ezeket viszonylag akkor jól be tudjuk tanulni, és akkor elő is tudjuk tényleg adni. Na most, mivel ugye azért eléggé sok év eltelt, azért szerettük volna kicsit modernizálni a zenénket, és meghívtunk két ifjú hölgyet is, hogy szólamokon, illetve hát szálljanak be az énekbe, és hát saját gyermekeinket is, Dani fiamat, illetve a Bence Edének, Ambach Edének a fiát, aki nagyon virtuóz gitáros, ő is csatlakozott így hozzánk, és tulajdonképpen így most 10 vagyunk, és így határoztuk el, hogy egy nagyon jó hangulatú koncertet fogunk tartani itt Nagymányokon.
0: Mi is zenélünk, aztán folytatjuk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrics reggel.

0: Ez az Antrics reggel, és az a helyzet, hogy 50 éves az Abonész zenekar, és újra színpadra állnak, erről beszélgettünk Bolbak Jánossal.
1: Hát azt hiszem, hogy többen kérdezték már, hogy milyen stílust képviselünk, és erre egyértelműen legalábbis az én válaszom az, hogy szerintem bennünket nem lehet igazából beskatujázni így semmilyen irányzatba, mert ahogy mondtam, játszunk ilyen kellemes, fengetős, szép, szerelmes dalokat is, nagyon elvont ilyen progresszív dalokat is, és játszunk kőkemény metal számokat is, és azt hiszem, talán az adja ennek az egyedi hangzását, hogy mindegyikünk írt dalt és zenét, és a költő barátom, a Németh Tibor, ugye ő írta meg a szövegeket, de közösen hangszereltük meg őket. És azt hiszem, ez adja azt az egységes Abonész hangzást, hogy mindenki hozzátette a maga gondolatát, és kreativitását, akár szólóba, akár basszusba, akár szintetizátor futamokba, különböző riffekbe, és hát ezt szeretnénk most egy ilyen két órás koncert keretében előadni a kedves közönségünknek. Hát számítunk mindenféle korosztályra, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy igazából mi a vélemény, elsősorban a saját számok tekintetében, mert ezekkel nagyon sokat dolgoztunk.
0: Bolbak Jánossal beszélgettünk az Abonész együttes jubileumi koncertjéről.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrics reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrics reggel 3:10 augusztus 25-én egy kedden, és ahogy ilyenkor szoktuk, vessünk még egy pillantást mai időjárásunkra. 26 fok környékén járunk, sokkal melegebb nem lesz, olyan 30, esetleg lesz majd a maximum, és hát ahogy most kinézek itt a stúdióból, nagyjából ezt láthatjuk egész nap, néhol majd azért előbukkanhat a napocska, de annyira nem viszi ma túlzásba a jelenlétet, és bizony 2 óra magasságára még valami kis csapadékot is jósolnak, egy rövid kis záport, esetleg az bejöhet, amire pedig oda kell még figyelni az, hogy össze-vissza fog fújni a szél, de tényleg egyszer még keleti lesz, aztán utána meg már délnyugati, úgyhogy erre érdemes azért még odafigyelni. Divat tippünk nyilvánvalóan lengeruha, meg egy ilyen kis zsebesernyő, esetleg elfér a tatyóba, talán jó szolgálatot tehet, így készüljön tehát, meg arra is, hogy kettős fronti hatásban lesz ma részünk, emiatt fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szélesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat, tehát ez igaz ránk itt Szekszárdon is. Jellemző lehet a fáradékonyság, a bágyadság és a dekoncentráltság, és felerősödhetnek a gyulladásos, illetve a görcsös jellegű panaszok is. Tehát igen, ma mindenből is kijut, hogyha minden igaz. Így készüljön tehát, zenélünk, aztán pedig összekezdjük a reggelt. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 3 perc múlva lesz 10 óra, augusztus 25-én kedden, ez az Antrit reggel. Összegezzük egy picikét, hogy mi is történt itt az elmúlt nagyjából 4 órában. A napjötös tagjaival beszélgettünk arról, hogy mi volt a legkínosabb dolog, amit valaha is elfelejtettek, és ilyen kínos vagy kellemetlen szituációk keveredtek belőlük. Hát volt sok minden, tényleg hát elég kellemetlen tud lenni, hogyha az ember megfeledkezik valami fontosról. Aztán pedig arról beszélgettünk, hogy hát kinek milyen jogai is vannak a vendéglátásban, vagy a szolgáltató iparban. Hát érdekes volt ez is, végül pedig Balbak Jánossal beszélgettünk arról, hogy augusztus 28-án Nagymányokon lesz az Abonnész együttes jubileumi koncertje, 50 éves lett ez a zenekar, és most itt vagyunk a folytatásban is, csak ajánlani tudom magunkat, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, addig is minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World. A tisztánlátás szakértője.
7: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészít.

0: telefonszámon. Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A negyedik paksi blokk is termelni kezdett. A kormányváltásnál is mélyebb rendszerváltás zajlik a magyar egészségügyben. Tornádó csapott le Franciaországban, 41-en megsérültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A negyedik paksi blokk is termelni kezdett, kedreggel már félgőzzel ment, derült ki az Országos Atomenergia Hivatal nem sokkal 7 óra előtt frissített üzemi adataiból. A közlés alapján a negyedik blokk ekkor 244 megawatt elektromos teljesítményt nyújtott, ami a teljes kapacitásának a fele. A paksi atomerőmű blokkjait a Duna idén-nyári szélsőségesen alacsony vízállása miatt kellett sorban lekapcsolni, mivel a vízszint már alig ért fel a hűtő vízszivattyúk szívó csonkjáig. Ezért az erőműben hetekig egyedül az egyes blokk termelését tudták fenntartani. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy betegelégedettségi platform, transzparenssé teszik az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Megszűnik a Balatonvilágosi Klub Aliga, valamint a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű státusza. A kormány döntése jelentős lépést jelent a Balatonpartvonalának magáncélú beépítése ellen, és a jövőben a helyi közösségek és az önkormányzatok is nagyobb beleszólást kapnak a fejlesztésekbe, derült ki Forstoffer Ágnes házelnök Facebook bejegyzéséből. Ez a döntés komoly eredmény a helyi civil szervezetek számára, amelyek évek óta küzdenek a klub aliga területének megóvásáért és a természetkárosító beruházások megállításáért. A távlati cél az, hogy a balatonparti sétányok ne luxus nyaralók elzárt magánterületeivé váljanak, hanem a nagy közönség számára nyitott, szabadon használható partszakaszok maradjanak. Tornádó söpört végig hétfőn a délnyugat franciaországi Pomá falun, 41 embert megsebesítve és több száz házat megrongálva, számol be a BBC. A mentésben több mint 120 sürgőségi dolgozó vett részt. A helyi hatóságok közlése szerint 15 embert kórházba szállítottak, köztük egy várandós nőt is, akire rádőlt a háza. A tornádó által keltett szelek sebessége elérte a 117 km/h. A tomboló szél háztetőket tépett le, fákat csavart ki, autókat rongált meg és törmelé borította be a települést. A becslések szerint 300 ingatlan rongálódott meg, 10 településen összesen mintegy 2800 otthon maradt áram nélkül, miközben Franciaország délnyugati részén narancssárga riasztást adtak ki a zivatarok miatt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti eszelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A pizzom a mai kínálatom. Itt karolábi levest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a B menü pedig leves plusz zöld bab főzelék fasírtal. A Szász étteremben pedig ma Major Annás burgonya levessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig az A menü düberi csirke mellgombásrizssel, a B menü pedig zöld borsó főzelék fasírozottal.
0: Ennyi volt a reklám.
9: Ez a Rádió Antri.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
4: Tánctam folyamra, Gabikám!
3: De egyedül! És a férjed?
4: Remélem, hogy már ott vár.
3: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
4: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
3: És mégis honnan jött ez az ötlet?
4: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
3: És ki a tánctanár?
4: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A negyedik paksi blokk is termelni kezdett, a kormányváltásnál is mélyebb rendszerváltás zajlik a magyar egészségügyben. Tornádó csapott le Franciaországban, 41-en megsérültek, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A negyedik paksi blokk is termelni kezdett, kedreggel már félgőzzel ment, derült ki az Országos Atomenergia Hivatal nem sokkal 7 óra előtt frissített üzemi adataiból. A közlés alapján a negyedik blokk ekkor 244 megawatt elektromos teljesítményt nyújtott, ami a teljes kapacitásának a fele. A paksi atomerőmű blokkjait a Duna idén-nyári szélsőségesen alacsony vízállása miatt kellett sorban lekapcsolni, mivel a vízszint már alig ért fel a fűtő vízszivattyúk szívó csonkjáig. Ezért az erőműben nekik egyedül az egyes blokk termelését tudták fenntartani. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy betegelégedettségi platform, transzparenssé teszik az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Megszűnik a Balatonvilágosi Klub Aliga, valamint a Tihanyi Kastély Szálló és Tréning Központ beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű státusza. A kormány döntése jelentős lépést jelent a Balatonpart vonalának magáncélú beépítése ellen, és a jövőben a helyi közösségek és az önkormányzatok is nagyobb beleszólást kapnak a fejlesztésekbe, derült ki Forstoffer Ágnes házelnök Facebook bejegyzéséből. Ez a döntés komoly eredmény a helyi civil szervezetek számára, amelyek évek óta küzdenek a klub aliga területének megóvásáért és a természetkárosító beruházások megállításáért. A távlati cél az, hogy a balatonparti sétányok ne luxusnyaralók elzárt magánterületeivé váljanak, hanem a nagy közönség számára nyitott, szabadon használható partszakaszok maradjanak. Tornádó söpört végig hétfőn a délnyugat franciaországi Pomá falun, 41 embert megsebesítve és több száz házat megrongálva, számol be a BBC. A mentésben több mint 120 sürgőségi dolgozó vett részt. A helyi hatóságok közlése szerint 15 embert kórházba szállítottak, köztük egy várandós nőt is, akire rádőlt a háza. A tornádó által keltett szelek sebessége elérte a 117 km/h. A tomboló szél háztetőket tépett le, fákat csavart ki, autókat rongált meg és törmelék borította be a települést. A becslések szerint 300 ingatlan rongálódott meg, 10 településen összesen mintegy 2800 otthon maradt áram nélkül, miközben Franciaország délnyugati részén narancssárga riasztást adtak ki a zivatarok miatt.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati-nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti eszelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon nyugaton hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Menü ajánlatok a Rádió Antriton. A pizza a mai kínálatom, itt karolábi levest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a B menü pedig leves plusz zöld bab főzelék fasírtal. A Szász étteremben pedig ma majoronnás burgonya levessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig az A menü düberi csirke mellgombás rizssel, a B menü pedig zöld borsó főzelék fasírozottal.
0: Ennyi volt a reklám!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Négyből már három blokk teljes kapacitással termel, kitüntető díj a kórház orvosainak, közel 20 fokos a napközbeni hőingadozás. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt emelkedésének köszönhetően, valamint a fenékküszöb építésének hatására a biztonságos és tartós üzemeltetés műszaki feltételei lehetővé teszik, hogy a szakemberek megkezdjék a korábban leállított blokkok indítását és fokozatos felterhelését. A Paksi atomerőműben elsőként a leállított blokkok közül augusztus 22-én 23 órakor a harmadik blokk egyik turbina generátorát hálózatra kapcsolták és megkezdték a blokk felterhelését. Augusztus 23-án 19 óra 39 perctől már az 1-es blokk, és augusztus 24-én 7 óra 1 perctől pedig már a 3-as blokk is újra névleges teljesítményen üzemel, olvasható az erőmű oldalán. A Paksi atomerőmű áramtermelése hétfőn délben meghaladta az 1400 megawattórát, és szerdára megközelítheti a 2000 megawattos teljesítményt. A kora délutáni órákban immár 8000 megawattóra villamos energiát termelhet. Pár napja még a Paksi atomerőmű működésért aggódhattunk a Duna alacsony vízállása miatt, most pedig, ahogy arról Magyar Péter hétfő reggel posztolt, négyből már három blokk teljes kapacitással termel. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattot. Szekszárd megyei jogováros idén dr. Varga Éva, dr. Varga József és dr. Safhely Farid munkáját ismerte el Tormai Károly kitüntető díjjal augusztus 20-án olvasható a Balassa János Kórház Facebook oldalán. Mindhárman hosszú évek óta kiemelkedő szakmai tudással, elhivatottsággal és emberséggel szolgálják a betegek gyógyulását. Dr. Varga Éva belgyógyász, osztályvezető főorvos több mint 4 évtizede dolgozik a betegekért. Kiemelkedő szakmai munkája mellett nevéhez fűzik a kórház hospice részlegének megszervezése és kialakítása. Is. Dr. Varga József szülész, nőgyógyász, osztályvezető főorvos, több mint 35 éve meghatározó alakja a szexuális szülészet nőgyógyászatnak. A korszerű ultrahangdiagnosztika és a minimálisan invazív műtéti eljárások elkötelezett képviselője, miközben a fiatal orvosok oktatásában és szakmai fejlődésében is fontos szerepet vállal. Dr. Safjai Farid, az ortopédia osztály főorvosa, közel 3 évtizede gyógyítja a betegeket a minimálisan invazív izomátvágás nélküli csípő és vérprotézis beültetés egyik hazai úttörője. Korszerű szemléletével és nemzetközi tapasztalatával a kórház szakmai színvonalának emeléséhez is jelentősen hozzájárul. A hétvégén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Bátáért Egyesület. Az ünnepi programokról Viliminé dr. Kápolnás Máriát, az Egyesület elnökét kérdeztük.
3: Szombaton, augusztus 22-én ünnepelte a Bátáért Egyesület megalakulásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Fekete Gólya házban gyűltünk össze, ami a Bátáért Egyesület elmúlt 25 évének az egyik legnagyobb sikere, hiszen sikerült egy műemléki épületet megmentenünk, ebben a műemléki épületben létrehozni egy természettudományos kiállítóhelyet, illetve azóta is működtetjük, és reméljük a továbbiakban is működtetni tudjuk. Az ünnepségen Viliminé dr. Kápolnás Mária, én tartottam a beszámolót az elmúlt 25 évről. Részleteiben elmeséltem, hogy különböző szakaszai voltak az Egyesület történetének, ezeknek mik voltak a fő tevékenységi körei, és hogyan jutottunk el a 25. évhez. Nagyon sok résztvevő volt ott, és nagyon örültünk, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Elsősorban az egyesületi tagok, volt egyesületi tagok, de a helyi önkormányzat képviselői, illetve a más civil szervezeteknek a képviselői is megtiszteltek bennünket a részvételükkel. Természetesen megemlékeztünk azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk, de nagyon sokat számított az ő munkájuk is a Bátáért Egyesület életében. Köszöntések után, illetve az Egyesület tevékenységének a bemutatása után került sor a Bátai Hírlap külön számának a bemutatására. Ez azért érdekes, mert 2001 és 2006 között jelentettük meg a Bátai Hírlap című folyóiratot. Ennek kapcsán egy külön számban írtam le az elmúlt 25 év történetét, illetve az eredeti tematika alapján az önkormányzat, az iskola, a helyi civil szervezetek is bemutatkozhattak, illetve a Mohács Összes kapcsán Sümeg József írását is közöltük. Utána a kiállítások megtekintése volt soron, az állandó kiállításé, illetve az iskola történeti kiállítást mutattuk be a résztvevőknek.
2: A Bonyhádi Önkormányzat augusztus 25-én kedden ismét elsősegély oktatást és gyakorlati bemutatót tart a bonyhádi pedagógusok, valamint az önkormányzati intézmények munkatársai számára. A program a bonyhádi védőnök, a bonyhádi mentősök és az egészségfejlesztési iroda munkatársainak közreműködésével valósul meg. A résztvevők olyan ismereteket sajátíthatnak el és frissíthetnek fel, amelyekre egy váratlan helyzetben akár a mindennapok során is szükség lehet. A mentősök segítségével többek között az újraélesztést, a defibrillátor használatát és a stabil oldalfekvést gyakorolhatják a résztvevők. A védőnök a különböző kötözési technikák mellett bemutatják a légútba került idegentest eltávolítását és az EpiPen injekció használatát is. Az egészségfejlesztési iroda munkatársai a megfelelő kézhigiéniáról, valamint az iskolai és közösségi fertőzések megelőzésének lehetőségeiről adnak hasznos gyakorlati tanácsokat. A cél ezúttal is egyszerű, minél többen rendelkezzenek olyan biztos gyakorlati tudással, amellyel szükség esetén segíteni tudnak másokon. Tanítványító értekezleten vettek részt a Tolna vármegyei szakképzési centrumhoz tartozó 8 iskola, valamint a központi munkaszervezet vezetői, érintett munkatársai Szekszárdon a Bezeréd István technikumban. Az összejövetel résztvevői áttekintették a tanév legfontosabb feladatait, célkitűzéseit és kihívásait, valamint egyeztették az előttük álló időszak teendőit. Közeledik a szüret, mi várható, hogyan érinti az extrém meleg időjárás a bort, erről beszél Urbán Péter, a Bodri Pincészet főborásza.
0: Szexári borvidéken elkezdtük a szüretet, azt gondolom a gőzerővel kezdődő szüret az a jövő héttől mindenkinél beindul, muszáj szedni. A korai szőlőfajtákat már a pincében vannak, erjedés alatt állnak, hisz viszont a rozi alapanyagokra is már eljött az idő, hogy elkezdjük a szüretet. Nehéz évjáratról beszélhetünk, mindenki tudja, mindenki érzi, mindenki hallja nap, mint nap, hogy milyen időjárási körülmények nehezítették a szőlészetet, viszont azért pozitívak is akarunk maradni, tudjuk, hogy sokkal kevesebb szőlőtermésre kapunk az idejében, de a minőséggel szerintem nem lesz gond. Nagyon kell figyelni a korai fajtáknál, a rozéknál, a rozé alapanyagoknál, hogy időben történjen meg a szület, hogy ne legyen nagyon magas az alkoholtartalom, de akár egy késői fajtákból készülő prémium bor, akár igazi nagy évjáratot is tükrözhet. Bízunk azért még egy kis esőben és egy kisebb lehűlésben, azért még sokat tudna javítani a szőlőtermés minőségén. Hosszabb ideig kint tudnánk tartani a szőlőket, és reméljük, hogy jön az a várt lehűlés és jön a várt eső.
2: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-dél-keleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24-33 fokot mérhetünk. Délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet. Szekszárdon és a Vétel körzetben kedden hajnalban 15, napközben 30 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
4: Szép napot kívánok mindenkinek, a most ebédelőknek pedig jó étvágyat, én Géci Adrián vagyok, és innentől kezdve este 6-ig együtt lehetünk, erre az időre pedig sok jó dalt ígérhetek önöknek. Tartsanak velem!
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

programma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. És ma augusztus 25-e kedv van. Ne felejtsék el felköszönteni Lajos és Patrícia nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, délután és este helyenként kisebb eső, illetve futó zápor kialakulhat. Tolna vármegyében is érdemes lehet úgy készülni, hogy lehet, hogy szükség lesz az esőnyőre. A keleti-délkeleti szél sokfelé élénk lesz a mai napon, majd az este órákban egyre több helyen északira fordul, a hőmérséklet délután várhatóan 29 fok körül alakul. A levegő minőség szempontjából továbbra is érdemes figyelni a pallag fűpollen koncentrációjára, amely országosan közepes, illetve magas szinten van jelen. A humán meteorológiai helyzet sem lesz teljesen kedvező, ma kettős fronti hatás érvényesül térségünkben, ezért az érzékenyebbeknél fejfájás, migrén, vérnyomás probléma és keringési panasz is jelentkezhet. A szélesebb idő tovább erősítheti a fejfájásos tüneteket, emellett ingerlékenység, nyugtalanság, fáradékonyság, bágyottság és koncentrációs nehézség is előfordulhat, úgyhogy vigyázzanak magukra, szép napot kívánok Önöknek!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezve idén ismét Szekszárdra érkezik a már hagyományos történelmi lovas zarándoklat. A Mohács 500 programsorozat az 1526. augusztus 29-én lezajlott Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, és nem csak a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiára emlékeztet, hanem a nemzet helytállását és újjászületését is hangsúlyozza. Szekszárdon augusztus 27-én csütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődnek az ünnepi programok. A történelmi lovas zarándoklat résztvevőit hagyományőrző lovas bandérium köszönti, majd beszédet mond Bellinger Attila, Szekszárd megyei jóguváros polgármestere. A megemlékezés részeként emlékszalagot és koszorúkat is elhelyeznek a vármegyeháza épületének homlokzatán található emléktáblánál. A program így egyszer idézi fel az 500 évvel ezelőtti történelmi eseményeket, és ad lehetőséget arra, hogy a jelenkor közössége méltó módon emlékezzen az áldozatokra és a magyar történelem meghatározó pillanatára. A szekszárdi programra augusztus 27-én csütörtökön délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazi táncos hangulatú dal érkezik, amiben már az első ütemeknél érezni lehet, hogy nem érdemes egy helyben maradni. Tom Boxer neve jól ismert a dance világában, zenéje pedig tökéletes arra, hogy egy kicsit felrázza ezt a keddi délutánt, úgyhogy hangerőt fáj.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezett az óra vége, hamarosan ismét jelentkezünk a hírekkel. Maradjanak velünk, mert a hírek után pedig folytatjuk a keddi délutánt, és jön tovább a zene, úgyhogy érdemes lesz visszamaradni a következő órára is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek!
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem!
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
8: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
9: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztán látás szakértője.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Rekordot döntött a MÁV applikációja, megjelent a nyugat-nélusi láz Magyarországon is. Összeütközött két kis repülőgép Ausztriában, mindkét pilóta meghalt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hívek és tramtrain járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők a menetrendtől való eltérésekkel együtt. Először mutatták ki a nyugat-nélusi lázat Magyarországon 2026-ban. A fertőzést egy budapesti kórházban kezelt 66 éves férfinál igazolták az NNGK laboratóriumi vizsgálatai. A járványügyi vizsgálat megállapította, hogy a férfi a megbetegedése előtt nem utazott külföldre, ezért az esetet hazai fertőzésnek tekintik. A nyugat-nélusi vírus elsősorban szúnyogcsípéssel terjed. Természetes körforgásában főként madarak és szúnyogok vesznek részt. Az ember és a ló úgynevezett véletlen gazdák. Számít. A fertőzés tőlük jellemzően nem adódik tovább emberről emberre. Magyarországon is előforduló szúnyogfajok terjeszthetik a vírust. Összeütközött és lezuhant két kis repülőgép Ausztriában az alsó-ausztriai Krems repülőterének közelében hétfő reggel. A helyi rendőrség közlése szerint a balesetben érintett repülők kigyulladtak, mindkét pilóta életét vesztette. Az első információk alapján a repülőgépeken a pilótákon kívül nem tartózkodott más. A kremszi önkéntes tűzoltók szerint két ultrakönnyű repülőgép ütközött össze. Egyikük egy vitorlázó repülőt vontatott, és az ütközés azt követően történt, hogy annak leválása után a pilóta elkanyarodott. A sikló repülő nem volt részese a balesetnek. Norvégia nem tervezi leállítani a Barents-tengeri olaj- és földgáz kitermelés fejlesztését, akkor sem, ha az Európai Unió kitart az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó moratórium mellett, jelentette ki a norvég energiaügyi miniszter a Reutersnek. Oszló szerint a kitermelés fenntartása nem csak Norvégia, hanem Európa energiabiztonsága szempontjából is fontos. Norvégia az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta az Európai Unió legfontosabb földgáz beszállítójává vált. Az EU és Nagy-Britannia gázfelhasználásának egyaránt körülbelül 30%-át biztosítja.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati-nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti esztelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunán túlon hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Egy órával közelebb vagyunk a nap végéhez, de azért még bőven van időnk élvezni ezt a keddet. A hírek után ismét a zené, a főszelep, tartsanak velünk, és legyen ez az óra is egy kis feltöltődés.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hallgatóim, a mai napon lépcsőztek már, ha még nem, akkor itt az idő. Egy nagyszabású kutatás szerint már napi körülbelül 5 emeletnyi lépcsőzés, vagyis nagyjából 50 lépcsőfok megtétele is összefügghet a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával. A kutatásban 458.860 felnőtt adatait vizsgálták, és a résztvevőket átlagosan 12,5 éven keresztül követték. A vizsgálat időszakában több mint 39.000 érelmeszesedéssel összefüggő szívérrendszeri eseményt regisztráltak. A kutatók azt találták, hogy azoknál, akik naponta több mint 5 lépcsősort, vagyis körülbelül 50 lépcsőfokot tettek meg, több mint 20%-kal alacsonyabb volt bizonyos szív- és érrendszeri betegségek kockázata azokhoz képest, akik egyáltalán nem lépcsőztek. A több azonban nem feltétlenül jelentett még nagyobb előnyt, a vizsgálat szerint a kockázat csökkenés egy bizonyos mennyiség után már nem folytatódott jelentősen. A kutatás egyik fontos tanulsága ezért inkább az, hogy már egy viszonylag kis mennyiségű, de rendszeres, intenzívebb mozgásnak is lehet jelentősége. A lépcsőzés azért is érdekes mozgásforma, mert egyszerre dolgoztatja meg a láb és a fal izmait, miközben gyorsabban megemeli a pulzust és a légzésszámot, mint egy kényelmes séta. A szakértők szerint nem kell egyszerre teljesíteni az 50 lépcsőfokot. A nap folyamán több rövidebb lépcsőzés is összeadódhat, vagyis hogyha Tolna vármegyében a munkahelyen, otthon vagy akár egy közintézményben a lift helyett időnként a lépcsőt választják, azzal már is több mozgást csempészhetnek a hétköznapokba.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei Mezarádió Antrit. Szeptember 11 és 13-a között ismét megtelik élettel Bátaszék, hiszen ekkor rendezik meg a 9. bátaszéki bornapokat. A háromnapos eseményen a szekszedi borvidék hangulata, a helyi borok, a hagyományőrző programok és a koncertek találkoznak egymással. Pénteken egyebek mellett az Anett és Livi akusztik, valamint az Electric Soul lép színpadra. Szombaton már a hagyományok kerülnek előtérbe, lesz kikérő, születi felvonulás, királyi koronázási ceremónia és néptánc bemutató is. Este pedig egyebek mellett a Holdeső, Lotfi Begi és DJ Táborfi várja a közönséget. Vasárnap a családoké és a könnyedebb programoké a főszerep. Ekkor az Iszkiri zenekar, Csonka András, Dániel Fi és Freddy gondoskodik a zenéről. A bátaszéki bornapok így idén is egy igazi szeptemberi hétvégét kínál, ahol a bor, a helyi hagyományok, a közösségi élmények és a zene is helyet kap.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most egy olyan előadó következik, akinek a hangja és a gitárjátéka együtt igazán karakteres. Katie Tunstall dalai között ott van az a fajta könnyedség, amitől egyszerűen jobb kedve lesz az embernek, és talán még a refrént is együtt énekli vele. Jön tehát Katie Tunstall itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Most egy rövid időre megállunk a zenével, hiszen érkeznek a legfontosabb délutáni hírek. Hallgassák meg, mi minden történt a világban és itthon, aztán már jövünk is vissza, és folytatjuk együtt a keddi délutánt újabb jó zenékkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctanfolyamra, Gabikám,
5: de egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Covid-beszerzések ügyében. Unger szerint az első pár évben nem lesznek jogerős ítéletek az MVVH által feltárt ügyekben. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, jelezte. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza keddi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. Ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban, mondta a politológus az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt. Ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős legyen, az nagy ember vagy kicsi, pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön, fogalmazott. A magyar jogállamiság részévé tenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt úgy fogalmazott, az, hogy Magyarországon így el lehetett bánni a közvagyonnal, elfogadhatatlan, és ezt ő magyarként szégyelli. Sárvári Nikolász a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MT-vel kedden. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz képest, de a közlemény szerint ez a júniusi 0,1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A fővárosban az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakásárindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. 3 napon át tölt meg progresszív kultúrával egy ipari területet az Inota Fesztivál, amely csütörtökön kezdődik a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál. Az ország egyetlen erőműben megvalósuló audiovizuális fesztiválján a 8-as főút mentén már 4. éve zenei programok és látványos fényművészeti kiállítás zárja a nyarat.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti észlelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. Szekszárdon egyébként az utak burkolata száraz, a látási viszonyok jók, balesetről, egyéb rendkívüli eseményről pedig szerencsére ez ideig nem kaptunk hírt, remélem, hogy nem is fogunk. Vezessenek óvatosan és figyelmesen, mi útat kívánunk önöknek!
2: Rádió Antrit FM 101.
9: Elmúlt délután 2 óra, remélem, hogy a napjuk eddig úgy alakult, ahogy szerették volna. Ha még akad egy kis munkautazás vagy intéznivaló, miközben gondoskodunk a zenéről, folytassuk együtt.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Antrit. Rádió Antrit.

0: a kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha egy nyári estén egy kicsit elkalandoznának a csillagok felé, akkor augusztus 28-án érdemes lesz Szexárdon egy különleges programot választani. Az I. és Gyula könyvtárban Görgei Zoltán előadása segítségével több ezer évet utazhatunk végig a Hold kutatásának történetében. Megtudhatjuk, hogyan figyelték az égitestet az ókori csillagászok, és hogyan jutottunk el a modern Hold expedíciókig, illetve az Artemis programig. Az előadás után, hogyha az időjárás is kedvez, távcsöves bemutatóval folytatódik az este, így közelebbről is megfigyelhetjük égi szomszédunk felszínét. A program augusztus 28-án pénteken este 7:30-kor kezdődik, és minden korosztály számára érdekes lehet.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha dúsabb, fényesebb és erősebb hajra vágynának, akkor nem biztos, hogy újabb és újabb drága hajápolókat kell vásárolni. Érdemes először azt megnézni, hogy mi kerül a tányérunkra. A hajhagymák megfelelő működéséhez ugyanis többek között fehérjére, vasra, cinkre, biotinra, valamint A és C vitaminra is szükség van. A tojás sárgája például biotinban gazdag, a lazac, a makréla, az avokádó és a dió pedig omega-3 zsírsavakat tartalmaz. A bab és a lencse jó vas és cinkforrás lehet, a C-vitaminban gazdag paprika és az eper pedig szintén bekerülhet az étrendbe. A sárgarépa és az édes burgonya karotinodiakat, a mandula pedig E-vitamint és magnéziumot biztosít. A megfelelő folyadék bevitel szintén fontos, a drasztikus fogyókúrákat pedig érdemes kerülni, mert a gyors és nagymértékű fogyás hajhullással is járhat. A lényeg tehát egyszerű, a hajunk egészségének is jót tesz a változatos, kiegyensúlyozott étrend. Hogyha pedig tartósan vagy szokatlanul erősen hullik a haj, nem csak étrend kiegészítőkkel érdemes próbálkozni, hanem célszerű utána járni az okának is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefon számon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Van az a pillanat, amikor egy dal egyszerűen azt üzeni, merjünk önmagunk lenni, és mutassuk meg, mire vagyunk képesek. Katy Perry egyik legismertebb slágere pont ilyen. Lendületes, felemelő és néhány másodperc után már szinte lehetetlen nem együtt énekelni vele.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Rádió Andrét, FM 101.
1: What we're saying.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágereim, ez a Rádió Antrét, mindjárt 3 óra, és lassan tényleg a délután második felébe járunk. Előbb azonban még következnek a hírek, úgyhogy maradjanak velünk, mert utána ismét visszatérünk a zenéhez, és folytatjuk a rádiózást együtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Folytatódik a Marketing Klub, lovas napok Mözsön, szerdán is marad a 30 fok körüli hőmérséklet. Jó napot kívánok, Janner Gyöli vagyok. 2026. augusztus 25-én kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A hosszú hétvégén 5 tűzeset és 19 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak. Letért az úttesről, majd az oldalára borult egy személyautó péntek reggel Tamásiban, a 65-ös számú főút 50. kilométerénél. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók siettek, akik áramtalanították, majd kerekeire állították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. Útra dőlt egy fa, és teljesen elzárta ezt péntek este Tolnán a 6-os számú főút 134. kilométerénél. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrés segítségével megszüntették a forgalmi akadályt. Cserepeket vitt le a viharos szél egy épület tetejéről szombat reggel Dombováron, az Árvácska utcában. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszahelyezték a héjazatot. Személyi sérülés nem történt. 500 négyzetméteren összehordott tetőrészek, egy kisebb tároló és aljnövényzet égett vasárnap délelőtt Kajdacsona József Attila utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör is ünnepelt augusztus 20-án, a rendezvényen részt vett Berlinger Attila Szekszárd polgármestere is. A társaskör az egyik legrégebbi gyökerekkel rendelkező civil szervezet városunkban, akik évről évre olyan személyeket részesítenek elismerésben, akik sokat tesznek a közösségért, annak gyarapodásáért és boldogulásáért. Idén a Horváth Károly Esperes díjat dr. Zalbaks Amir orvos vehette át a társaskörnek hosszú évek óta nyújtott kiemelkedő támogatásáért. Az elismerést Antal Géza, Apát plébános, a társaskör egyházi elnöke és Gyurkovics János világi elnök adták át. A polgármester gratulál dr. Zalbaks Amirnak és megköszönte mindazt, amit a közösségért és Szekszárdért tesz. Munkája és önzetlen támogatása példa arra, miként válik az enyéri elkötelezettség közös értékké. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében augusztus 26-án szerdán 17 órától 18 óra 30-ig kerül sor a Marketing Klub következő eseményére, ahol gyakorlati példákon keresztül mutatják be, hogyan használhatók egyszerű ingyenes eszközök a piac és a versenytársak tudatosabb megismerésére. A program szakmai vezetője Válóczi Károly, IR marketing és üzleti tervező kivitelező. A legtöbb vállalkozó pontosan ismeri a saját cégét, de jóval kevesebb információja van arról, hogyan kommunikálnak a versenytársai, milyen ajánlatokkal jelennek meg, vagy éppen milyen hirdetéseket futtatnak, pedig ezek az információk sokszor nyilvánosan elérhetők, csak tudni kell, hol keresse őket. A rendezvényen való részvétel után ön is tudatosabban követheti a versenytársait. Hasznos piaci információkat gyűjthet ingyenes eszközökkel, illetve megalapozottabb marketing és üzleti döntéseket hozhat. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit ön is megtehet a tmkek.hu oldalon. Augusztus 28-án pénteken Nagymányokon ad jubileumi koncertet az Abonész együttes, hogy kik ők, honnan indultak és milyen zenét játszanak, arról Bolbak János alapítótag beszél.
7: Az Abonész együttesünk története az igazából 1976 őszén kezdődött. A Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumban osztálytársak voltunk, páran tudtunk egy-két akkordot, és úgy döntöttünk, hogy négyen összeállunk, és egy együttest alapítunk. Persze még nem volt nevünk, és amikor kezdett komolyodni a dolog, akkor egyik nap a gimnáziumnak volt egy ilyen szokása, hogy különböző ilyen mozivetítéseken, kötelező mozivetítéseken részt kellett vegyenek az osztályok, és miközben mentünk a mozi fele, akkor úgy elkezdtünk ötletelgetni, és valószínűleg kicsit az Abba együttes hatására eszükbe jutott az, hogy mi lenne, hogy összeraknánk a nevünk kezdőbetűjét, és akkor így Ambach Ede A betű, Bolbach János Bo, Németh Tibor Né, és S. Seifert Dezső, és így összejött az Abonész együttes. Mi elsősorban saját számokkal kezdtünk el akkoriban, persze ezek nagyon kezdetlegesek voltak, egy pár akkordos, de mi azokat kezdtük el játszani, és amikor itt az osztálytársaink között is úgy tetszés aratott, akkor úgy elkezdtünk más akkori zenekarok, Beatles, Smokey zenéket csinálni. Az eredeti klasszikus fölállásunk az három gitár és egy csörgő volt, tehát akusztikus hangszereink voltak, és ilyen dallamos, többszólamos énekeket játszottunk a helyi könyvtárban, több ilyen klub volt akkoriban Bonyhádon, ott is fölléptünk. Például egyszer a Tolcsvai zenekar előtt is fölléptünk, hát az egy nagyon nagy megtiszteltetés volt a számunkra. De építő táborokban is, különböző ilyen Balatonon mentünk ilyen táborokba, és ott tartottunk ilyen jó hangulatú koncerteket. És ezek a Beatles, Smokey, fonográf, eléggé dallamos zenék, vegyít egy kicsit a saját számainkkal. Ezek tényleg eléggé nagy tetszést arattak.
6: Idén már 45. alkalommal rendezik meg a Mözsi Lavasnapokat. Az esemény programjairól Virág József szervezőt kérdeztük.
8: 45. alkalommal rendezzük meg a Tolna Mözsi Lovaspályán a 45. Mözsi Lovasnapokat. Az idén ismét egy nagyon nagyszerű programmal készültünk, nem egy-két napban, hanem háromban kerül lebonyolításra a fogat, illetve a lóhátas verseny. Augusztus 28-án 17 órai kezdett el egy ilyen kisebb tánccsoport, megnyitó lovas ünnepség, lovas felvonulással kezdjük a pénteki nap, ott, és este 20 órától a látványos kombinált hajtó versenyszám kerül megrendezésre. Szombaton 29-én a Tolna vármegyei bajnokság fordulója, a kettes fogatok, póni fogatok, illetve egyes fogatok részére. Az este folyamán pedig egy éjszakai látványos lovas show keretein belül szintén akadályhajtó versenyszám. Vasárnap pedig az úgynevezett Lausz szabadidős szakágnak a versenyszámai egészen az ügyességi kategóriáktól a díjugrató kategóriákig és a díjlovaglás látható a Mözsi Lovaspályán a vasárnapi napon. A kilátogató közönségnek készülünk különböző programokkal, a gyerekeknek ingyenes légvár használattal szombat délután, tehát én úgy gondolom, hogy senki nem fog unatkozni, aki kilátogat a Mözsi Lovaspályára augusztus 28 és 30-a között, a rendezőség pedig ugye szeretettel vár mindenkit.
6: Szerdán kezdetben keleten, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton pára, köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Szekszárdon hajnalban 16, napközben 30 fok várható Szerdán. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Elmúlt délután 3 óra is lassan tényleg érezni lehet, hogy közeledik a délután vége. Addig azonban még rengeteg jó zene vár ránk, úgyhogy a hírek után kapcsolódjanak vissza hozzánk és maradjanak velünk.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Nem csak a szemetesben maradt étel vagy a kiömlött üdítő csalogathatja be a kártevőket a lakásba. Bizonyos, elsőre teljesen ártalmatlannak tűnő szagokra is érdemes odafigyelni. Ilyen például az állateledel, a kutya és macska táp, a csótányok, egyes éléskamrai kártevők, de még a rákcsálók számára is vonzó lehet. Éppen ezért az eledelt célszerű jól záródó dobozban tartani. A kiszóródott falat

0: Bakteriumok szaporodhatnak el benne, hanem kellemetlen szaga is lehet. Néhány egyszerű szabállyal tehát sokat tehetünk. Az élelmiszereket tartsuk zárva, a szemetest és a szelektív gyűjtőt rendszeresen mossuk ki, a lefolyókat és a konyhai felületeket pedig tartsuk tisztán, így kevésbé lesz vonzó célpont az otthonunk a nem kívánt vendégek számára.
1: Ez a Rádió Antrét FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki szexelt környékén kertészkedik, biztosan találkozott már azzal a problémával, hogy nem csak mi szeretnénk leszedni és megenni a kertben megtermelt zöldségeket. A madarak, a nyulak, a mókusok és más állatok is könnyen felfedezik a veteményest, és bizony néha komoly károkat tudnak okozni. Most viszont egy egészen látványos módszer kezd terjedni. Apró diszkó gömböket, vagy akár régi karácsonyi gömböket akasztanak a növények fölé. Elsőre talán furcsán hangzik, de a csillogó felületnek megvan a maga szerepe. Amikor a napfény rávetül a gömbre, a fény különböző irányokba verődik vissza, a szél pedig folyamatosan forgatja, így állandóan változó fényvillanások jelennek meg a kertben. Ez elsősorban a madarakat bizonytalaníthatja el, de a mozgó és csillogó tárgy más állatok számára is zavaró lehet. A módszer ráadásul nem igényel vegyszert, nem hagy szagot, és a kertben sem kell miatta semmilyen permetezőszert használni. Hogyha valaki szexet környékén kipróbálna, arra érdemes figyelni, hogy a gömb napos szeles helyre kerüljön. Fel lehet akasztani egy faágra, egy kampóra, vagy akár közvetlenül a megvédeni kívánt ágyás fölé is. Viszont időnként nem állt áthelyezni, mert az állatok egy idő után megszokhatják és rájöhetnek, hogy a csillogó fény nem jelent valódi veszélyt. Szóval lehet, hogy egy kis diszkógömb nem csak a nappaliban mutat jól, hanem a szexedi kertben is hasznos lehet.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
6: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóban mi lesz?
10: Csúcs technológia a Spiritben.
11: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
10: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jön most egy olyan dal, ami tökéletesen hozza nyár hangulatát, és már a címűben is ott van a napsütés. A Texas 1999-es sláger a Summer Sun egyszerre könnyed, dallamos és lendületes. Az a fajta zene, amit jó hallgatni egy nyári délutánon.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Közeledünk a nap vége felé, de még korán sincs vége a keddi délutánnak. Mindjárt érkeznek a hírek, aztán ismét feltekerjük a hangerőt és folytatjuk a zenét. Tartsanak velünk, hamarosan jövünk vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen?
4: Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes wifi

0: telefon számon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Vége a villamos energiarendszer krízis helyzetének. 126 milliárd forint közpénzt szerez vissza az állam. Hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke, és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezességvállalás is, számolt be a fejleményekről a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügyletet tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlőberendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanuszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Elmúlt délután 4 órattól már mindenki egy kicsit jobban érzi, hogy közeledik a nap vége, de addig még van időnk zenélni, beszélgetni és együtt tölteni ezt a keddi délutánt. Jó, hogy itt vannak velünk.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Az egészségünkkel kapcsolatban akkor is érdemes időnként ellenőrzéseket végeztetni, hogyha éppen nincs semmilyen panaszunk. Erre kéne lehetőséget egy szeptemberi program Tengelicen, ahol többféle egészségügyi vizsgálaton is ingyenesen lehet részt venni. A programot szeptember

0: Tervezők azt kérik, hogy a résztvevők vigyék magukkal a tojkártyájukat és egy érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt is. A Tengeli cím egészségügyi programot a Pécsi Tudományegyetem klinikai központja és az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezi.
1: Rádió André!

0: A kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Az iskola kezdés sok családnak jelent komoly plusz kiadást, ezért különösen fontosak lehetnek azok a segítségek, amelyek egy kicsit könnyebbé teszik ezt az időszakot. Szekszárdon a Magyar Vöröskereszt Tolna vármegyei szervezete iskola kezdési használt ruha adományozást szervez. Az adományokra augusztus 31-én hétfő reggel 8:30 között várják a tagokat és mindazokat, akiknek segítséget jelentett a felajánlott ruházat. Az átvétel a Magyar Vöröskereszt Szekszárdon a Dózsa György utca 1 szám alatt található helyszínén lesz. A kezdeményezés elsősorban az iskola kezdéshez kapcsolódó terheken szeretne enyhíteni, hiszen egy gyermek ruházatán a pótlása is jelentős kiadás lehet a tanév kezdetén. A szervezet ezért szeretettel vár mindenkit, akinek segítséget jelentett az adomány. Érdemes tehát feljegyezni, augusztus 31-én hétfő reggel 8:30 között Szekszárdon a Dózsa György utcában lehet majd átvenni a használt ruhaadományokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctam folyamra, Gabikám!
6: De egyedül! És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánc tanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
9: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most jön egy igazi nagy ágyú a 2000-es évek elejéről, Beyoncé és Jay-Z közös dala, a Crazy Love annak idején pillanatok alatt meghódította a rádiókat, és azóta is az egyik legemlékezetesebb közös felvételük. Ilyen tehát Beyoncé és Jay-Z itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: days. A ma kedvencei és a tegnap slágereim, ez a Rádió Andrit, mindjárt 5 óra, úgyhogy szerintem sokaknál már el is indult a hazafelé vezető út, vagy pedig a jól megérdemelt pihenés. Most jönnek nálunk a legfontosabb hírek, aztán folytatjuk a műsort zenével. Számítok a figyelmükre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiánycél. Foszforral szennyezhették be a Holtiszát, feljelentést tett az önkormányzat. Tanszercsomagokat állított össze az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány 7,5%-ban határozta meg a 2026-os deficit célt, az idei költségvetést módosító javaslatot, amelynek a valóság költségvetése nevet adták, augusztus 31-ig nyújtják be az országgyűlésnek, közölte a pénzügyminisztérium az MT-vel. A közlemény szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Ez mutatja az örökölt helyzet súlyosságát és azt is, hogy az előző 16 év hibá és rossz döntéseit néhány hónap alatt nem lehet kijavítani, áll a közleményben. Rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Tiszaug önkormányzata, miután lakossági bejelentések alapján zavaros habos vízre figyeltek fel a Holtisza szabadidőparknál található szakaszán, adta hírül Tiszaug önkormányzatának közlés alapján a Pecaverzum. A vízből mintát vettek, referenciául pedig a Holtisza egy másik ága szolgált. A Bácsvíz laboratóriumi vizsgálatából kiderült, hogy a feltételezetten szennyezett vízben az összes foszfor tartalma 4,5-szeres, a kémiai oxigénigény 4,9-szeres volt, míg a víz pH értéke 1,1-szeres mértékben volt magasabb a másik minta értékeihez képest. Tiszaug önkormányzata az eredmények alapján rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Egy héttel a tanév kezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kedden Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Idén a kormányzati tanévkezdő támogatásra reagálva a tanszercsomagok mellett az évközbeni fejlesztésre helyezték a hangsúlyt, ezért a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására gyűjtenek pénzadományokat. A segélyakcióhoz a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A július 26-án hatályba lépett médiatörvény módosítás értelmében létrejövő független közmédia testületbe 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig média szakmai szervezetek jelölhetnek. A közszolgálati tanács által lefolytatott eljárás során Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád lett média szakmai jelölt.
2: Rádió Andrit időjárás.
6: Holnap fátyolfelhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másutt kevés helyen lehet csapadék. A keleti eszelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt 5 óra is lassan ráfordulunk az este felé vezető útra. Ha már hazafelé tartanak, otthon pihennek, vagy még úton vannak, töltsük együtt ezt az órát is, hiszen már is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a keddi nap végéhez, azért még nem engedjük el önöket, hiszen van még egy kis időnk együtt. Hogyha most Szekszárdon vagy a környéken hallgatnak bennünket, akkor talán már érzik is, hogy este felé azért egy kicsit kellemesebb a levegő, mint napközben. Aki pedig most indul haza, annak jó utat kívánok, aki pedig már otthon van, annak kellemes pihenést. És akkor nézzük, hogy mit tartogat a holnapi nap az időjárásunk terén. Nos, kezdetben keleten, észak-keleten, illetve a keleti ország részben helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, de ez nem marad velünk egész nap. Napközben már több órás napsütésre számíthatunk, és csak elvétve alakulhat ki egy-egy futó zápor. Szekszárdon tehát érdemes lesz úgy készülni, hogy a reggel még hozhat némi bizonytalanságot, később viszont egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. A szélre is érdemes odafigyelni, a Dunától keletre több felé élénk, néhol erős északi a szél fújhat. Hajnalban nyugaton és délnyugaton párra köd is képződhet, a hőmérséklet reggelre 9 és 18 fok közé csökken, vagyis a korra reggel indulásnál már elkelhet egy vékonyabb felső, de napközben gyorsan melegszik a levegő, és 27-32 fok körüli maximumokra számíthatunk. Szóval holnap reggel még egy kis türelem, aztán jöhet a napsütés és ismét egy igazi nyári nap. Addig pedig töltsük együtt ezt a keddi estét, maradjanak velünk!
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Nagymányokon ismét készülnek az év egyik legfontosabb helyi ünnepére, a Város és Bányásznapra. A hagyományos rendezvényt augusztus 28-án és 29-én tartják a Nagymányoki piactéren, ahol két napon keresztül a város múltja, a bányász hagyományok és a közösségi programok kerülnek a középpontba. Már pénteken érdemes lesz kilátogatni, hiszen este 6 órától Hungarikum játszótér várja a családokat és a fiatalokat, ahol játékos, interaktív formában lehet megismerkedni a magyar nemzeti értékekkel. Az este egyik kiemelt eseménye az Abonész együttes jubileumi koncertje lesz. A zenekar fennállásának 50. évfordulóját ünneplim, így egy különleges koncerttel készülnek. A rendezvény szombaton is folytatódik egésznapos programokkal. A látogatókat gyermekprogramok, arcfestés, körhinta és ugrálóvár is várja, emellett hagyományőrző bemutatókat is láthatnak, köztük középkori harcászati és lovagi páncélos bemutatókat. Aki pedig a szórakozás mellett az egészségére is figyelnen, ingyenes vérnyomás mérésen is részt vehet. A rendezvényhez kézműves vásár és vásári forgatag is kapcsolódik, így Nagymányokon ezen a hétvégén valóban a közösségé és a hagyományoké lesz a főszerep.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálat. Várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: A műsort pedig most Jennifer Lopez és Pitbull közös lengerivel folytatjuk tovább. Jön az On The Floor, ami garantáltan megemeli a hangerőt és a hangulatot is. Egy kis latin lüktetés, egy hatalmas refrén, és már is a táncparketten érezhetjük magunkat.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit.
3: J-Lo, ya tú sabes.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 18 óra, úgyhogy mit az idő, hogy elköszönjek Önöktől, én már ennyi voltam. Mindenkinek további szép estét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandurs Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
0: Megműtötték a Gripen pilótát, teljes felépülése várható. Itt az ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, mondta Ligeti Miklós Zoltán. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megműtötték a vadász repülő baleset pilótáját, kedden a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. A repülőgép hétfőn délelőtt szenvedett balesetet, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadász gép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt, mondta Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnök jelöltjeként az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtti meghallgatásán kedden. Ligeti Miklós Zoltán közölte, nagyon sok bűn büntetlenül maradt, és elmaradt a szembenézés, ezt a hibát még egyszer nem ismételhetik meg. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az első különleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy beteg elégedettségi platform, transzparenssé teszik az ország Országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. 5 helyszínen 29 vetítéses ismeretterjesztő előadást tartanak, többek között a dinoszauruszokról, az állatvilággal kapcsolatos hiedelmekről, a pókokat övező tévhitekről, a hollywoodi filmekben látható állatokról és a biodomban forgatott filmekről. Lesz csillagászati előadás és kvízjáték is.
2: Rádió Antrit időjárás.
0: Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi észak-keleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős észak-keleti helyeken lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehet.

0: Ó, szeretnék én lenni a csókirály.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Megműtötték a Gripen pilótát, teljes felépülése várható. Itt az ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, mondta Ligeti Miklós Zoltán. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megműtötték a vadászrepülő baleset pilótáját, kedden a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. A repülőgép hétfőn délelőtt szenvedett balesetet, a pilóta kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadász gép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt, mondta Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnökjelöltjeként az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtti meghallgatásán kedden. Ligeti Miklós Zoltán közölte, nagyon sok bűn büntetlenül maradt, és elmaradt a szembenézés, ezt a hibát még egyszer nem ismételhetik meg. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az első különleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy beteg elégedettségi platform, transzparenssé teszik az ország mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. 5 helyszínen 29 vetítéses ismeretterjesztő előadást tartanak, többek között a dinoszauruszokról, az állatvilággal kapcsolatos hiedelmekről, a pókokat övező tévhitekről, a hollywoodi filmekben látható állatokról és a biodomban forgatott filmekről. Lesz csillagászati előadás és kvízjáték is.
2: Rádió Andrit időjárás.
8: Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszületinapok.hu.
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztán látás szakértője.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctam folyamra, Gabikám,
4: de egyedül.
5: És a férjed?
4: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
4: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
4: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
4: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrét FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Vége a villamos energiarendszer krízis helyzetének. 126 milliárd forint közpénzt szerez vissza az állam. Hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke, és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezesség vállalás is, számolt be a fejleményekről a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügylet tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Megműtötték a Gripen pilótát, teljes felépülése várható. Itt az ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, mondta Ligeti Miklós Zoltán. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megműtötték a vadászrepülő baleset pilótáját, kedden a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. A repülőgép hétfőn délelőtt szenvedett balesetet, a pilóta kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadász gép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt, mondta Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnökjelöltjeként az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtti meghallgatásán kedden. Ligeti Miklós Zoltán közölte, nagyon sok bűn büntetlenül maradt, és elmaradt a szembenézés, ezt a hibát még egyszer nem ismételhetik meg. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az első különleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy beteg elégedettségi platform, transzparenssé teszik az ország Országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. 5 helyszínen 29 vetítéses ismeretterjesztő előadást tartanak, többek között a dinoszauruszokról, az állatvilággal kapcsolatos hiedelmekről, a pókokat övező tévhitekről, a hollywoodi filmekben látható állatokról és a biodomban forgatott filmekről. Lesz csillagászati előadás és kvízijáték is.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben, továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi észak-keleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős észak-keleti helyeken lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Unger szerint az első pár évben nem lesznek jogerős ítéletek az MVVH által feltárt ügyekben. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, jelezte. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza keddi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. Ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban, mondta a politológus az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt. Ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős legyen, az nagy ember vagy kicsi, pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön, fogalmazott. A magyar jogállamiság részévé tenni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt úgy fogalmazott, az, hogy Magyarországon így el lehetett bánni a közvagyonnal, elfogadhatatlan, és ezt ő magyarként szégyelli. Sárvári Nikolász a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MT-vel kedden. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz képest, de a közlemény szerint ez a júniusi 0,1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A fővárosban az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakás árindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. 3 napon át tölt meg progresszív kultúrával egy ipari területet az Inota Fesztivál, amely csütörtökön kezdődik a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál, az ország egyetlen erőműben megvalósuló audiovizuális fesztiválján, a 8-as főút mentén már 4. éve zenei programok és látványos fényművészeti kiállítás zárja a nyarat.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Vége a villamos energiarendszer krízis helyzetének. 126 milliárd forint közpénzt szerez vissza az állam. Hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a Paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke, és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezesség vállalás is, számolt be a fejleményekről a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügyletet tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellness ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol záporzivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős észak-keleti helyeken lehet.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.